FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

magamra. Szomorú szándékot, szenvedés, napon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagytál, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan, az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyeniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj, másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mint

0: nem számít ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit élve. Csak ennyi a feltétele, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testemre lánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelét.

látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösi Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejthessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Nemzetközi színházi alkotótábor kezdődött a Jókai Színházban, újra unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, zuhanásbiztonsági szakmai napot tartottak a Csaba Parkban, tartós vízhiány nehezíti az öntözést a körös vidéken is, már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Jókai Színházad otthont idén annak a nemzetközi alkotótábornak, amelyre közel 100 színész és dramaturg hallgató, oktató és szakmai közreműködő érkezett a városba. A programnak köszönhetően Békés Csaba néhány napra a színházi felső oktatás egyik nemzetközi találkozási pontjává vált. A tábor 4 ország 5 felső oktatási intézményének hallgatóit és oktatóit kapcsolja össze. Érkeztek színész hallgatók Törökországból, Romániából és első alkalommal Kínából is, hogy fejleszik a színészi repertoárjukat. Kozma András, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára elmondta, a résztvevők számára lehetőség nyílik a színház világának mélyebb megértésére, de a legfontosabb cél az, hogy a hét végére a nyelvi különbségektől függetlenül közös színházi nyelven tudjanak kommunikálni egymással. A szakember szerint ez adja a tábor valódi értékét. A rendezvény szorosan kapcsolódik Békés Csaba színházi hagyományaihoz. A Békés Csabai Színi Tanház évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a hazai színészképzésben, ezért különösen fontos, hogy a város ismét látható módon kapcsolódjon a fiatal alkotó képzéséhez és a nemzetközi szakmai párbeszédhez. Az évelején hivatalba lépett új színházvezetés célja, hogy a Jókai Színház ne csupán játszóhely, hanem szakmai találkozási pont és művészpedagógiai műhely legyen. Herceg T. Tamás, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója hangsúlyozta, a magyar színházi élet számára is kiemelten fontos a nyitottság és a különböző nemzetközi színházi esztétikák megismerése, amelyből a város is profitálhat. A szakmai program középpontjában a fiatal alkotók közös munkája áll. A hallgatók egy héten át tréningeken, workshopokon, alkotó folyamatokon keresztül ismerték meg egymás színészi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. A közös munka eredményeként létrejövő előadásokat a tábor zárónapján mutatják be a közönségnek. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság ismét felhívja a figyelmet az úgynevezett unokázós csalások veszélyeire. Legutóbb július 1-én egy 82 éves gyulai asszony vált áldozattá, miután az elkövetők azt állították, hogy lánya közlekedési balesetet okozott és óvadékra van szükség. Az idős nő végül 1.600.000 forintot adott át a csalóknak. A rendőrség hangsúlyozza, hogy bárkit felhívhatnak hasonló történettel. Ha egy ismeretlen telefonáló azt mondja, hogy valamelyik hozzátartozója bajba kerül, és sürgősen pénzt kér, a legfontosabb, azonnal megszakítsák a hívást, majd a saját ismert telefonszámán ellenőrizzük a családtagot, így gyorsan kiderülhet, hogy csalási kísérletről van szó. A megelőzési kampány részeként egy rövid videó is készült, amelyben a 83 éves gyulai Anni néni, vagyis Bátkai Miklós édesanyja bemutatja, hogyan reagálna egy telefonos csalóra. A felvételen azt mondja, nem fizetne, nincs pénze és nem is adna. A rendőrség szerint pontosan ilyen határozott fellépésre van szükség. Arra kérik a lakosságot, hogy beszélgessenek idős hozzátartozóikkal az ilyen módszerekről, és osszák meg minél többekkel figyelemfelhívó videót, hogy kevesebben váljanak áldozattá.

0: A Csaba Parkban nagy érdeklődés mellett tartották meg a Magasatét elnevezésű gazegzuhanás biztonsági szakmai napot, amelyet a Békésvár megyei munkahelyek biztonságáért munkacsoport és a Békés Csabai Szakképzési Centrum szervezett. A cél a magasban végzett munka biztonságának növelése volt. A résztvevők megismerhették a legújabb leesésvédelmi technológiákat, majd látványos gyakorlati bemutatón láthatták működés közben a modern zuhanásgátló rendszereket. A szakemberek hangsúlyozták, a védőeszközök szakszerű használata elengedhetetlen, mert minden szabály mögött korábbi súlyos balesetek tapasztalata áll. A rendezvényen elhangzott, hogy a fiatal munkavállalók gyakran hívják fel idősebb kollégáik figyelmét a hiányosságokra, ezért fontos a képzésük. A nap pódiumbeszélgetéssel és kérdez-felelek blokkal zárult, ahol a résztvevők saját munkavédelmi problémáikra is kérhettek tanácsot. A Körösvidéken jelenleg 16 kiépített öntözőrendszer működik a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén. A vízhiány, az aszályhelyzet és folyóink alacsony vízhozama komoly, összetett feladat elé állítja a szakembereket. Az elmúlt napokban is az aszályhelyzet és az öntözővíz biztosítása volt az egyik legfőbb téma a mezőgazdaságban. Az igazgatóság tájékoztatása szerint a körösök vízrendszerében tartósan alacsony természetes vízhozamok jellemzők. A határon túlról érkező vízhozamokat július 2-án is mérték, a vízhiány elleni védekezés elrendelése óta pedig a Kövizik vízhozammérő munkacsoportja folyamatosan ellenőrzi a be- és kimenő vízhozamot. A mérések alapján a korábbi aszályos évek gyakorlatát követve naponta elkészül az igazgatóság vízforgalmi ábrája. Ez részletes képet ad arról, mennyi víz érkezik a térségbe, hogyan oszlik el a folyókban, a tikevír rendszeren, az öntözőrendszerekben, az ökológiai vízpótlásokban és a vízátadásokban. A vízrendszerek névleges kapacitása is nyomon követhető, ami fontos alapot ad a rendelkezésre álló vízkészletek hatékony elosztásához. A vízügyi igazgatóság Békésvár megye teljes területén, valamint Jász-Nagykunszolnok, Hajdúbihar és Csongrád-Csanád vármegyék területén biztosít mezőgazdasági vízszolgáltatást és ökológiai vízpótlást. A működési területen található öntözőrendszerek és öntözőfürtök mintegy 270 000 hektárnyi területet fednek le, így a vízhiány kezelése a térség egyik legfontosabb feladata. Szabadkígyóson összesen 13 utca és útszakasz újult meg az elmúlt 3 évben. A fejlesztéseket pénteken jelképes formában adták át a lakosságnak a polgármesteri hivatal előtti téren. Kosznáné dr. Pule Iron, a polgármester elmondta, hogy a TOP Plus program keretében 2023-ban nyújtották be azt a pályázatot, amely eredetileg 13 utca felújítását tartalmazta. Hozzátette, hogy a munka nem zárult le teljesen, mivel a pályázatból maradt egy úgynevezett maradványösszeg, amelynek felhasználásáról a község képviselő testülete dönt majd. A településen 398 millió forintból valósult meg az átfogó fejlesztés, a fennmaradó 93 millió forintot pedig további városképjavító beruházásokra fordítják. Az átadó ünnepségen Bodóc István országgyűlési képviselő is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy a kis települések számára kiemelten fontosak az infrastrukturális fejlesztések, mert ezekben a községekben különösen felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Úgy fogalmazott, hogy az Európai Uniós források hazahozatalával a magyar vidék előtt még nagyobb lehetőségek nyílnak meg. A településen összesen 5562 négyzetméteren végeztek felújítási munkálatokat, amelyek jelentősen javítják a helyi közlekedési feltételeket.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösi Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhán Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket, Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az elébb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még ki sem nyitottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmasított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig februárban és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán, és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor indul most el. Jó reggelt és kellemes ébredezést mindenkinek, illetve boldog névnapot a ma ünneplőknek. Ne feledkezzünk meg az Apollónia és a Boldog nevű ismerőseinkről, őket Isten éltesse. Indul a mai műsor.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól, és itt a mai nap indító tippünk. Rendszerezzük a napi teendőinket a több mint 100 éves, de a mai napig rendkívül hatékony Ivy Lee módszer segítségével. A technika lényege, hogy minden este írjunk le pontosan 6 olyan kiemelt feladatot a következő napra, amelyeket el kell intéznünk, és rendezzük őket szigorúan a fontosságuk sorrendjébe, így kevésbé lesz frusztrált az elménk. Másnap reggel nem kell már gondolkozni az első ponton, hanem egyből bele tudunk kezdeni. Ez volt a mai nap indító tipp. Jó reggelt!

0: a tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai nap híres szülötteit. Ma ünnepli születésnapját a Beatles legendás kétszeres Oscar-díjas és kilencszeres Grammy-díjas brit dobosa Ringo Starr, illetve szintén ezen a napon született a népszerű brit komikus és színész, a Bonyatanyák és Dzsungeltúra sztárja, a ma születésnapos Jack Whitehallt is köszönhetjük. Ők voltak a mai nap híresebb köszöntötjei, most visszadalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Bízom ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor első órájának a végéhez értünk, viszont a következő órában indul be igazán a város, hozzuk az infókat és a jó zenéket, rádiózunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kifizetik a távozó államtitkárok végkielégítését, a volt minisztereknek járó több százmillió forintot azonban visszatartja az állam. Magyar Péter miniszterelnök korábban felszólította a leköszönő kormánytagokat,

0: fizetések kiutalása. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy megnyílt kettő összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat, a hazahozott uniós forrásokból elinduló áramhálózati és okosmérős beruházások célja, hogy lendületet adjanak a megújuló energia további hazai hasznosításának és tiszta energia elterjedésének. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország az egyfőre eső napelemes teljesítményével már a világ első 10 országa közé tartozik, de a hálózat kimerült csatlakozási lehetőségei miatt további fejlesztésekre van szükség. Komoly bírságra számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek megszegik az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának. Július 1-től életbe lépett tilalmát. Az új szabályozás értelmében a kávézókban és a gyorséttermekben megszokott eldobható műanyag poharak, valamint a 10 tömegszázalékot meghaladó műanyag bevonatú papírpoharak és azok fedelei is betiltásra kerültek. A vendéglátók a meglévő termékeket már csak a készlet erejéig használhatják fel, ezután többször használatos vagy környezetbarát alternatívákkal kell helyettesíteniük azokat, mivel a kormány az ipartestület halasztási kérelme ellenére is hatályba léptette a rendeletet. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás.
5: Változóan felhős idő várható, általában sok napsütéssel, zápor, zivatar előfordulhat. A nyugati-délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
4: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
5: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Dobozon, valamint Sarkad és az országhatár között aszfaltoznak félpályás útlezárással. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot ezért lezárnak. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Indítom ezt az órát is, hozzuk a hasznos információkat akár az autózás mellé, rádiózzunk együtt.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Társadalmi szélú hirdetés.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 9-én indul az EGRI borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rock legendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia.
0: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Mégis megyek

0: ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a reggeli rohanásban, nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai Munkácsi Emlékház patinás épülete eredetileg a Steiner Róze család kúriája volt, ahol a kis Munkácsi Mihály nagyszüleinél vendégeskedve élete legboldogabb gyermekéveit is töltötte. Ez volt a mai érdekesség, most vissza a dalokhoz.
1: Csaba

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma változó a felhős idő várható, általában sok napsütéssel. Zápor, zivatar kialakulhat, a nyugati-délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A friss logisztikai beszámolók szerint idén nyáron rohamos terjeszkedésnek indultak itthon is a hűtött okos csomagautomaták, vagyis a Refrigerated Smart Lockers hálózatai. A technológia lényege, hogy a hagyományos csomagpontokkal ellentétben ezek a modern terminálok beépített, szabályozható hűtőrekeszekkel rendelkeznek, így a vásárlók mostantól a friss romlandó élelmiszereket, tejtermékeket, esetleg húsárukat is teljesen biztonságosan, érintésmentesen átvehetik a nap bármely szakában a számukra legjobban elérhető csomagautomatánál. Hát reméljük, minél jobban elterjed, ez egyébként nagyon jól hangzik. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Dobozon, valamint Sarkad és az országhatár között aszfaltoznak félpályás útlezárással. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot ezért lezárnak. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése,

0: élelmiszereket.
1: A sok zöldség, gyümölcs, teljes körlésű gabona, soványhúsok és halak, valamint a jó minőségű növényi olajok mind hozzájárulnak a szervezet optimális működéséhez. A napindítás különösen fontos. Bár gyakran halljuk, hogy a zsíros ételeket kerülni kell, reggel mégis fontos szerepük van. A jó minőségű zsírok, például a tojás, avokádó, olajos magvak, vagy natúr sajtok lassabban emésztőnek, így hosszabb ideig biztosítják a teltségérzetet. Ennek köszönhetően elkerülhetjük a hirtelen vércukor ingadozásokat és az ezekkel járó farkas éhséget, ami gyakran vezet túlevéshez vagy egészségtelen nasoláshoz. A reggel elfogyasztott egészséges zsírok továbbá javítják a zsírban oldódó vitaminok, mint az A, D, E és K vitamin felszívódását, így a szervezet sokkal hatékonyabban tudja hasznosítani azokat. Ezek a vitaminok nélkülözhetetlenek többek között az immunrendszer működéséhez, a hormonháztartás egyensúlyához és az idegrendszer támogatásához. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a zsíros reggeli nem egyenlő a túlságosan nehéz, bő olajban sült ételekkel. A hangsúly a minőségen van, a természetes, jó zsírokon, amelyek energiát adnak, stabilizálják az anyagcserét és segítik a koncentrációt a nap első felében. Összességében az egészséges táplálkozás lényeg az egyensúly. Ha odafigyelünk a tápanyagok megfelelő arányára, a minőségi alapanyagokra és a napot tartalmas, kiegyensúlyozott reggelivel indítjuk, akkor sokat teszünk közérzetünk, energiaszintünk és hosszú távú egészségünk megőrzéséért. Jó egészséget!
2: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

és okosmérős beruházások célja, hogy lendületet adjanak a megújuló energia további hazai hasznosításának és tiszta energia elterjedésének. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország az egyfőre eső napelemes teljesítményével már a világ első 10 országa közé tartozik, de a hálózat kimerült csatlakozási lehetőségei miatt további fejlesztésekre van szükség. Éles politikai vita alakult ki az iskolakezdési támogatás körül, miután Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán keményen

kérdést, keveselve a támogatottak számát a korábban ígérthez képest. A miniszterelnök válaszában kiemelte, a korábbi vezetés semmilyen hasonló juttatást nem biztosított a családoknak, és Orbán Viktor még a rászoruló gyermekek pontos számát sem tudta megmondani, ezért szerinte a bírálat elfogadhatatlan. Két országot átfogó nemzetközi rendőri akció leplezett le olyan online hálózatokat, amelyekben férfiak partnereik elkábítására és megerőszakolására

0: valamint áldozatot azonosítottak. Az elkövetők titkos csoportokban osztottak meg tanácsokat a drogok adagolásáról, valamint videókat a bántalmazásokról. A hatóságok kiemelték, hogy a kábítószerrel elősegített szexuális erőszak már szervezett hálózatban zajlik, és az áldozatok többsége nem is tudott a bűncselekményről, amíg a rendőrség fel nem kereste őket.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Spanyolország az utolsó pillanatban harcolta ki a továbbjutást a világbajnokság negyed döntőjébe. A regnáló Európa bajnok Dallasban 1-0-ra győzte le Portugáliát úgy, hogy a győztes találat csak a 91. percben született meg. A spanyolok már az első fél időben fölényben futballoztak. Oyarzabal kétszer is közel járt a vezetéshez, majd Yamal lövésénél pedig Costa mutatott be nagy védést. A túloldalon Cristiano Ronaldo előtt is adódtak lehetőségek. Előbb közelről próbálkozott, egy látványos emelésénél pedig Unai Simonnak kellett bravúrral védenie. A szünet után hosszú időre eltűntek a helyzetek, a portugálok szemmel láthatóan a hosszabbításra rendezkedtek be, a spanyolok pedig nehezen találtak részt a szervezett védekezésen. A spanyol kísérleteket Diogo Costa rendre hárította, azonban amikor már mindenki a ráadásra készült, Ferran Torres gyorsan elvégzett szabadrugása után három átadásból kijátszott akció végén a cserekén beállt Merino 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Cristiano Ronaldo ezzel pályafutása várhatóan utolsó, összességében 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amivel már csak Lionel Messi előzi meg az örök rangsorban. Unai Simon ezen a világbajnokságon 5. mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce őrzi hálóját érintetlenül a spanyol válogatottban. Belgium magabiztos játékkal búcsúztatta a társházigazda Egyesült Államokat, miután Seattle 4-1-re nyerte meg a 8-at döntőt. Az európaiak már a 9. percben megszerezték a vezetést, amikor De Ketelaere közelről volt eredményes. Az amerikaiak nem sokkal később átvették a kezdeményezést. Balogun több veszélyes megmozdulása után egy szabadrugást harcolt ki, amelyet Tillman értékesített. Csak 2 percig volt döntetlen az állás, mert De Ketelaere ezúttal fejjel is betalált. A fordulás után az Egyesült Államok próbálta beszorítani ellenfelét, de ismét egy súlyos védelmi hiba döntött az amerikai kapus Freeze 16-oson kívül bizonytalankodott, De Ketelaere megzavarta, a labda Faneken elé került, aki 35 méterről az üres kapuba lőtt. A hazaiak ezután is mentek előre. Balogun a hajrában közel állt a szépítéshez, de Courtois bravúrral hárított. A ráadásban egy újabb amerikai hibát Lukaku használt ki, beállította a 4-1-es végeredményt. Az Egyesült Államok sorozatban 4. világbajnokságon jutott el a 8-ad döntőig, de a 2002-es torna óta továbbra sem sikerült túllépnie ezen a fordulón. Egyben utolsó társházigazdaként búcsúzott a tornától. Belgium és Spanyolország pénteken magyar idő szerint 21 órától Los Angelesben egymás ellen játsza majd a negyed döntőt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás.
4: Változóan felhős idő várható, általában sok napsütéssel, zápor, zivatar előfordulhat. A nyugati-délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: 8 sörfőzde, 80 különleges sör, koncertek, barátok. Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Makó főtere a nyár központja lesz. Belépés ingyenes.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossa le?
7: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Dobozon, valamint Sarkad és az országhatár között aszfaltoznak félpályás útlezárással. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot ezért lezárnak. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az EGRI borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszató Fest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Group

0: Roofhouse. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál, rocklegendákkal Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács Rudán és Kalapácsolt Cintia.
1: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Tetőzik a brazil dráma, nem csak a VB kiesést, de Neymart is siratják. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Brazília búcsúzott a 2026-os világbajnokságtól, miután vasárnap este 2-1-es vereséget szenvedett a norvég válogatottól. A brazil drukkerek ráadásul nem csak emiatt szomorkodhatnak, hanem azért is, mert nagy kedvencüket, Neymart, aki 11-esből betalált, most láthatták utoljára a címeres mezben. Próbáltam, tényleg megpróbáltam. Itt kezdődött minden a MetLife stadionban, és itt is fejeztem be. Most már vége van. Így jelentette be a válogatottból való visszavonulását Neymar, aki 130 találkozón 80-szor talált be a nemzeti együttesben.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Csaba kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És kimossa le?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
8: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
9: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
10: Akkor nézz körül még egyszer. Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
11: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Változóan felhős idő várható általában sok napsütéssel, de zápor, zivatar előfordulhat. A nyugati délnyugati szél megélénkül itt-ott megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 32 fok körül alakult.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. július 7-e kedd délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Az év fiatal könyvtárosa lett a Békés megyei könyvtár munkatársa. Mész hagyomány és fogadhajtás várta a látogatókat Dobozon. Családi programokkal indult a Csaba Nap Békés Csabán. Együttműködésre lépett a BRS-e és a Veszprémi Egyetemi Sportklub. Rangos szakmai elismerésben részesült a Békés megyei könyvtár munkatársa. Földesi Csenge elnyerte a 2026-os év fiatal könyvtárosa díjat, amelyet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség adományoz minden évben. A fiatal könyvtáros 3 éve dolgozik a Békés megyei könyvtárban. Elmondta, hogy az elismerést pályázati úton lehet megszerezni, vagyis nem általános kiválasztás alapján ítélik oda. A

jelentkezéssel szükség volt az intézmény igazgatójának, Juhász Zoltánnak a jelölésére. Emellett a pályázóknak 35 év alattiaknak kellett lenniük, és legalább 3 éves könyvtári szakmai gyakorlattal kellett rendelkezniük. Mivel Földesi Csenge 2023 áprilisa óta dolgozik a könyvtárban, idén teljesítette ezt a feltételt. A pályázók két kategóriában indulhattak, egy szakmai tanulmány benyújtásával, vagy egy megvalósított projekt bemutatásával. Földesi Csenge az utóbbit választotta, és az Abstract című könyvtári podcasttal pályázott. A projekt bemutatásához végül egy kis film készült, amelynek elkészítésében vőlegénye Rozsnyai Endre is közreműködött. A díjazott elmondta, hogy a segédkönyvtárosi képzés elvégzése után még átfogóbb képet kapott a könyvtárosi hivatásról. Célja, hogy a podcast középpontjában a könyvek és a kultúra álljanak. Az adásokban elsősorban arról beszélgetnek a meghívott vendégekkel, mely könyvek voltak meghatározóak az életükben és a pályafutásukban. Tapasztalatai szerint ezekből a beszélgetésekből gyakran mélyebb gondolatok is kibontakoznak, amelyek a világnézetet, a hitet vagy akár a közéleti kérdéseket is érintik. Földesi Csenge hangsúlyozta, hogy a podcast sikere közös munkaeredménye. Kiemelte kollégái támogatását, különösen az informatikusokét, Nagy Leventét és Baukó Jánosét, akik a technikai háttér biztosításában segítik a műsort. Hozzátette, hogy az első felvételek Kertész Zoltán igazgatóhelyettes közreműködésével készültek, a napi munkában pedig kollégái rendszeresen átvállalják feladatait, amikor interjúkat készít. Úgy fogalmazott, ez az elismerés nem csak az ő sikere, hanem az egész könyvtári közösségi is. 18. alkalommal rendezték meg a Dobozi Mézes Fesztivált a hétvégén. A gasztrokulturális eseményen a méhészeti kiállítók standjai mellett fogadhajtó verseny és számos szórakoztató program várta az érdeklődőket. A Dobozi Bálint Gergely elmondta, hogy 2009-ben éppen a Mézes Fesztivál hatására kezdett méhészkedéssel foglalkozni. Hozzátette, akkor még csak kevesen választották ezt a hivatást a településen. Mára azonban egyre többen dolgoznak a szakmában, amit fontos helyi értéknek tart. A rendezvény jelentőségét a Békés Csabáról érkezett méhész Földesi Zoltán is méltatta. Elmondása szerint a 70-es évek óta foglalkozik méhészettel, de Békés vármegyében nem találkozott még ehhez hasonló eseménnyel. A fesztiválon több méhészet és szakmai szervezet mutatta be termékeit, amelyek a látogatók szerint is a minőségi munka eredményei. A vásári hangulat idén sem maradt el, a programok minden korosztály számára kínálta kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvény megnyitóján Köves Mihály Doboz polgármester hangsúlyozta, hogy a település büszke hagyományaira, gasztronómiai értékeire és a Mézes Fesztiválra, amely évről évre közösségépítő találkozási pontként szolgál. A fesztivállal egy időben rajtolt el a fogadhajtó verseny is. A versenyzők díszes lovaskocsikkal és felkészített lovakkal álltak rajthoz az akadálypályán. A kétnapos rendezvényen sportversenyek, főzőverseny, kulturális programok és könnyűzenei koncertek is színesítették a kínálatot.

0: Megtelt élettel a hétvégén Békés Csaba Szent István tere, ahol kezdetét vette a kétnapos Csaba Nap rendezvénysorozat. A szombati programok elsősorban a családokat és a gyermekeket szólították meg. A hagyományőrző játszótéren és a kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki ügyességüket, miközben sokakat vonzott a hagyományos Csaba szelet osztás és a kolbászkóstoló is. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a rendezvénysorozat néhány évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy a város egykori nevére, Csabára emlékezve közösségi élményt nyújtson a helyieknek. Hozzátettem, idén egy kétnapos családi program kínálattal készültek, amelynek középpontjában a gyermekek állnak, az esti koncert pedig a felnőtteknek is kikapcsolódást kínál. Kiemelt azt is, hogy a kedvező időjárásnak köszönhetően már a délutáni órákban sokan kilátogattak a főtérre. A gyermekeket idén is a Békés megyei Népművészeti Egyesület hagyományőrző játszótere várta. A résztvevők régi játékokat próbálhattak ki, emellett többféle kézzel foglalkozáson is részt vehettek. Az egyesület munkatársa Tóth Ágnes elmondta, hogy minden évben olyan programokat állítanak össze, amelyek gyors sikerélményt nyújtanak a gyerekeknek. A hagyományos körhinta mellett rézmedál, gyöngy és nemezékszer készítéssel is készültek, miközben a régi mesterségeket is igyekeztek közelebb hozni a családokhoz. A Csaba szeletosztása ezúttal is az egyik legnépszerűbb program ellen volt. A süteményért hosszú sorok alakultak ki, miközben a főtéren jó hangulatú beszélgetések zajlottak. A résztvevők közül Rajeckiné Bánszki Mária elmondta, hogy számára a rendezvény igazi közösségi élményt jelent. Hozzátette, gyermekkora óta kedveli a Csaba szeletet, örült a kellemes időnek és várta az esti koncertet is. A rendezvényre számos olyan család is ellátogatott, akik már nem Békés Csabán élnek, de továbbra is kötődnek a városhoz. Pribelszki Márk úgy fogalmazott, számára mindig különleges érzés hazatérni. Elmondta, hogy bár Budapesten született, Békés Csabán nőtt fel, ezért ezt tekint otthonának. Szerint a város nyugodtabb és mindig örömmel találkozik régi ismerőseivel. A nap programját Döge Csaba és Szilágyi Attila gyermekműsora, kolbászkóstoló, valamint a Mentol Hungária Show koncertje tette teljessé. A Csaba nap programjai vasárnap is folytatódtak. A szervezők további gyermekfoglalkozásokkal, cirkuszi előadással és családi kikapcsolódási lehetőségekkel várták az érdeklődőket. Együttműködési megállapodást kötött a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület és a Veszprémi Egyetemi Sportklub. A Csabai Klub tájékoztatása szerint a két szervezet a jövőben közös célok mentén dolgozik majd a magyar röplabda utánpótlásának fejlesztéséért. A kapcsolat a 2024-2025-ös szezonban kezdődött, amikor Szatmári Lilla kölcsönben Veszprémbe került. A felek ezt követően is folyamatosan egyeztettek, majd Kormos Mihály veszprémi szerepvállalásával tovább erősödött az együttműködés. A korábban a BRSM együttesével három bajnoki címet nyerő szakember, azóta a Magyar Röplabda Szövetség munkatársaként is aktívan részt vett a Csabai Klub szakmai fejlesztéseiben. Az együttműködés részleteiről tavasszal Baran Ádám veszprémi látogatásán kezdődtek meg a hivatalos tárgyalások. A BRS elnök elmondta, hogy az egyesület küldetésének tekinti a sportág fejlesztését a saját szervezeti keretein túl is. Hangsúlyozta, hogy olyan partnerségeket szeretnének kialakítani, amely hozzájárulnak az utánpótlás nevelés eredményességéhez, támogatják a szakmai fejlődést, valamint segítik a tehetséges fiatalok felkutatását és fejlődését. Kiemelte, hogy a Veszprémi Klub elkötelezett az utánpótlás fejlesztése mellett, és örömét fejezte ki amiatt is, hogy ismét együtt dolgozhatnak Kormos Mihállyal, akivel korábban már jelentős sikereket értek el. A két egyesület közös célja, hogy hatékonyabbá tegye a magyar röplabdázás utánpótlás nevelését. Ennek érdekében összehangolják szakmai tevékenységüket, és kölcsönösen támogatják egymást a tehetséges sportolók fejlődésének elősegítésében. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A brazilok kiejtése után Haaland vezetésével ismét bemutatták az ikonikus ünneplésüket a norvégok. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Norvégia bejutott a világbajnokság legjobb 8 csapata közé, azt követően, hogy Erling Haaland duplájával legyőzte az 5-szörös világbajnok Brazíliát. A norvégok a továbbjutás után újra bemutatták a már ikonikus ünneplésüket. Annyi változás történt, hogy ezúttal nem a csapatkapitány Ødegaard volt a vezér, hanem a duplázó Haaland.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége?
6: 8 sörfőzde, 80 különleges sör,
5: street food,
6: koncertek, barátok, és mindez egy helyen.
5: Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Pénteken Zanzibar és Vasovsky Live.
6: Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
7: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
8: Akkor nézz körül még egyszer.
9: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
10: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: bravo!
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című délelőtti információs magazin műsorát hallják a szerkesztő Vegéci Adriennel. 2026. július 7-e kedd 11 óra van. A mai műsorunkban az alábbiakról lesz szó. Megnyílt Görgényi Tamás legújabb kiállítása a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol a művész festményein és plasztikáin keresztül a látható valóság és az absztrakt világ találkozik. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai tagintézményének sikeres tanévéről, valamint a diákok kiemelkedő versenyeredményeiről Tóth Erika igazgató számol be műsorunkba. Réti Pál a Békés Csabai Kórház alapító életét és munkásságát idézte fel előadásában Juhász Zoltán, aki arról is beszélt, hogyan lett a Schlotterbeck, családnévből Réti. A Szilágyi Ati Band tagjai stúdiumban meséltek a Magna Cum Laude-val közös munkájukról, valamint a zenekar jelenlegi és jövőbeli terveiről. Hamarosan kezdünk, maradjanak velünk!
0: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti esemény.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Spanyolország az utolsó pillanatban harcolta ki a továbbjutást a világbajnokság negyed döntőjébe. A regnáló Európa-bajnok Dallasban 1-0-ra győzte le Portugáliát úgy, hogy a győztes találat csak a 91. percben született meg. A spanyolok már az első fél időben fölényben futballoztak. Oyarzabal kétszer is közel járt a vezetéshez, majd Yamal lövésénél pedig Costa mutatott be nagy védést. A túloldalon Cristiano Ronaldo előtt is adódtak lehetőségek. Előbb közelről próbálkozott, egy látványos emelésénél pedig Unai Simonnak kellett bravúrral védenie. A szünet után hosszú időre eltűntek a helyzetek, a portugálok szemmel láthatóan a hosszabbításra rendezkedtek be, a spanyolok pedig nehezen találtak részt a szervezett védekezésen. A spanyol kísérleteket Diogo Costa rendre hárította, azonban amikor már mindenki a ráadásra készült, Ferran Torres gyorsan elvégzett szabadrugása után három átadásból kijátszott akció végén a csereként beállt Merino 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Cristiano Ronaldo ezzel pályafutása várhatóan utolsó, összességében 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amivel már csak Lionel Messi előzi meg az örök rangsorban. Unai Simon ezen a világbajnokságon 5. mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce őrzi hálóját érintetlenül a spanyol válogatottban. Belgium magabiztos játékkal búcsúztatta a társházigazda Egyesült Államokat, miután Seattle 4-1-re nyerte meg a 8. döntőt. Az európaiak már a 9. percben megszerezték a vezetést, amikor De Ketelaer közelről volt eredményes. Az amerikaiak nem sokkal később átvették a kezdeményezést. Balogun több veszélyes megmozdulása után egy szabadrugást harcolt ki, amelyet Tillman értékesített. Csak 2 percig volt döntetlen az állás, mert De Ketelaer ezúttal fejjel is betalált. A fordulás után az Egyesült Államok próbálta beszorítani ellenfelét, de ismét egy súlyos védelmi hiba döntött az amerikai kapus Freeze 16-oson kívül bizonytalankodott, De Ketelaer megzavarta, a labda Faneken elé került, aki 35 méterről az üres kapuba lőtt. A hazaiak ezután is mentek előre. Balogun a hajrában közel állt a szépítéshez, de Courtois bravúrral hárított. A ráadásban egy újabb amerikai hibát Lukaku használt ki, beállította a 4-1-es végeredményt. Az Egyesült Államok sorozatban 4. világbajnokságon jutott el a 8. döntőig, de a 2002-es torna óta továbbra sem sikerült túllépnie ezen a fordulón. Egyben utolsó társházigazdaként búcsúzott a tornától. Belgium és Spanyolország pénteken magyar idő szerint 21 órától Los Angelesben egymás ellen játsza majd a negyed döntőt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: A Látható Valóság és az Absztrakt Festmények és Plasztikák címmel nyílt meg Görgényi Tamás legújabb kiállítása a Munkácsy Mihály Múzeumban. A tálat hűen tükrözi a művész technikai sokszínűségét, a plenér tájképektől kezdve egészen az egyedi emberi alakokat ábrázoló terrakottákig. Maga az alkotó úgy nyilatkozott, a tájképek mellett mindig is fontosak voltak számára a geometrikus és kubisztikus jellegű formák. A további részletekkel kapcsolatban a művészt kérdeztük.
6: A másik fővonal az a konstruktív geometrikus anyag lett volna, amik zömmel nekem pasztelba jelentek meg. Ez nekem egy régi, tehát valamikor, mikor a tanárképző főiskolán végeztem, és a ottani mesterem Fischer Ernélnél dolgoztam, aki a színeket fedeztette fel velem, akkor én egy ilyen konstruktív, egy ilyen kubista, konstruktív irányba tapogatóztam, és indultam el, vagy kezdtem festeni, építeni a képeket. A képnek a szerkezete, a kompozíciója volt elsősorban fontos, és ezeket nagy színflekkekkel, geometris idomok közé szorítva próbáltam megfogalmazni. Most ehhez én sok évtized távlatában, most mikor már nyugdíjba kerültem, megöregettem, tértem újra vissza, és Nagyon-nagyon nagy örömmel töltött el az, hogy ezt újra felfedezni, másképp rendezni, vagy síba, vagy térbe komponálni. Akkor felmerülnek azok a gondolatok is, hogy végülis az ókori görögök a geometriát a hét szabad művészet egyikének tekintették. A festészet nem is tartozott oda, érdekes módon. Nem tartozott a művészetek közé, de a geometria igen. És elgondolkozva a geometriába, Bolyai Riemannon meg Euklideszen keresztül, hogy tulajdonképpen lehet, hogy az egyenes nem is létezik. Az egész világ lehet, hogy a fénysugás egyenes vonalba terjed. Mi van akkor, hogy egy centrumból, egy pontból kiindulva egy végtelen sugarú gömb felület lenne, de a gömbnek nincs felülete, mert kitárul az egész térben. Na most itt én játszadoztam ezekkel, és az egyik kép, amely most nem szerepel, az azt mondta, mert pont az anyag az a legújabb, és nem teljesen fejeztem még be, és nem illeszkedett el az anyagba, az nem került oda, de a pasztelek oda kerültek, és ezek egy kicsit érződik, hogy egybe tartoznak. Mindegyik más-más gondolatot, más-más színharmóniát, más-más színkontrasztot fogalmaznak meg, itt a színekről és a geometrikus idomokról szól a dolog. Na most körülbelül e felé a három irányba mozdultak el ezek a mostani válogatás.
7: Van Békés Csabával és a Csabai Múzeummal már egyébként közös történelme, vagy pedig most láthatnak Öntől először a
6: alkotásokat? Ezt most el is mondanám. A Munkácsy Mihály Múzeumnak én elég sokat köszönhetek. Itt nekem már volt, vagy 20-30 évvel ezelőtt egy korábbi kiállításom. Az is egy hasonló létszámú anyaggal szerepelt, egy teljesen más anyaggal. Ez egyéni kiállítás volt, mint ahogy mostan is egyéni kiállítás. Kollektív tárlaton én 9-szer szerepeltem a Alföldi tárlaton, abból egy itt a Munkácsy Mihály Múzeumban volt, egy meg Gyulán. Akkor voltak itt téli grafikai tárlatok, ugyanitt a Munkácsy Mihály Múzeumban, ilyen 2 éves váltakozással történtek ezek. Ezek a téli grafikai tárlatok némelyiken is szerepeltem, ott pontosan nem tudom mennyi, az Alföldin ott 9-szer. Ezen kívül más kollektívákkal is szerepeltem itt kollektív tárlatokon, itt a Munkácsy Mihály Múzeumban. Egyébként a Békés Tájé művészeti csoportnak vagyok tagja, és most újabban a Magyar Képzők Szövetségének. Egyébként az alapnak, tehát az alapba vettek fel először egy Magyar Alkotók Országos Egyesületévé alakult, ami most megszűnt, és a szövetségbe kerültem be. Békés Csabai kötődés még az, hogy itt a Békés Tájakkal minden évben van kollektív tárlat, meg egyéni tárlatok is voltak itt a szomszédban. A Csabai kötődés még az, hogy nekem a Csabán végzett barátaim, tehát első diplomám az a tanárképző fiska rajzföldrajz szakán volt, ahol egy nagyon jó fiú csapat jött létre, és a barátaim az Bokos József tanítványok voltak, Kis Ernő, Sallai Lajos, akkor a Badacsonyból került oda Volnod Frigyes, és jó magam, tehát ez az, és Szapolos Pista pedig Kecskemétről. Tehát 5-en voltunk itt legények, és mindegyik a tanári pálya mellett a festészetnek áldozott el. És hogy mondjam, igen, hát én végig vittem egy göröngyös profi pályafutást is, a többiek is valamennyire is, főiskolai tanárként, illetve docensként fejeztem be, hasonló módon Szapanos Pistához, aki már a Kecskeméti tanítóképző főiskolán volt tanszékvezető docens. Én pedig itt először a Békés Csabai főiskolán voltam alapító és megbízott tanszékvezető, majd átkerülve Szarvasra, ott a művészeti tanszék docensként mentem nyugdíjba. Ennyit a pedagógiáról. Mellette minden évben alkotótáborokba jártam, 10-valahány alkotótáborban is nehezen tudom fölvonultatni. Ebben volt Ausztriába, volt Erdélybe, vagy 3-szor alkotótábor, és ezen kívül vagy 30-szor Hajóson, Veránkán, ebben az előbb említett plenár alkotótáborban, Tiszakécskén, és még számos helyen. A gyarakat, a szünidőket, azt jó részt festészettel töltöttem. A többi idő pedig ugye elsősorban tanítás. Erdélybe is távoktattam, abban is részt vettem, és még egy kapcsolat itt a Munkácsy Mihály Múzeummal, hogy itteni kollega volt, én úgy tudom, a Munkácsyban, Banner Zoltán művészettörténész, akivel kollegális helyzetbe kerültünk a Békés Csabai tanítóképző főiskolán, és Banner Zoltán gyakran nyitott nekem kiállítást.
7: Nagyon szépen köszönöm.
4: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ez a Csaba. Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum szakképzőiskola és kollégium életében izgalmasan telt a második fél év. Az informatikus és fodrász tanulók számos megmérettetésen vettek részt eredményesen. A részletekkel kapcsolatban Tóth Erika, a tagiskola igazgatója adott tájékoztatást a Körös Hét Centrum stúdiójában.
3: Stúdiónk vendége Tóth Erika, a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum szakképzőiskola és kollégium igazgatója. Igazgató asszony, ugye véget ért a 2025-26-os tanév, elmondhatjuk, hogy jó tanévet zárt az iskola?
4: Igen, mindenképpen rendkívüli tanévet tudhatunk az idén magunk mögött. Több szempontból is rendkívüli ez a tanév. Hogy a két legmegszokottabbal kezdjem, ez a fodrász és az informatika csoportok versenyeredményei, de ebben a megszokottságban újdonság az, hogy a több év hagyományaiból is kiemelkedik a fodrászaink extrém sok versenyen való részvétele. Az eddigi versenytörténetünkben az idén a legtöbb megmérettetésen vettek részt a tanulóink. Voltak Győrben, Kiskunfélegyházán, Kecskeméten, Miskolcon, és végül, de talán elsősorban a legnagyobb magyarországi versenyen Balatonfüreden, a Magyar Bajnokságon, ahol részt vettek az online megmérettetésen is, és a személyes jelenléti versenyen is. És ezeken a helyszíneken, tehát ezen az öt helyszínen megrendezett 6 verseny, mindegyike országos vagy nemzetközi, tehát nagyon széleskörű megmérettetés volt. 4 fős kis csapatunk indult az idén, 4 fő lelkes versenyzők voltak, Bucsi Enikő, Hajdú Maja, Horváth Rebeka és Nagy Veronika. Őket azért említem név szerint is, mert a 6 versenyből 5 alkalommal egymással versenyeztek ezek a hölgyek a dobogó 3 fokáért, ami azt jelenti, hogy az első, második és harmadik helyezést elérő aranycsapatunkat, hogy így mondjam, csak egyetlen egy alkalommal egy helyezés erejéig törte meg egy másik iskola versenyzője a nappali és az alkalmi fonás kategóriában. Erőn felül teljesítettek a lányok, hatalmas elismeréssel és csodálattal, tisztelettel adózunk a két felkészítő oktatónknak, Gellai Katalinnak és dr. Lacóné Kiságotának.
3: Természetesen mi is gratulálunk ezekhez az eredményekhez. A fodrászok mellett az informatikában is ilyen ügyesek a Ványai diákok?
4: Igen, amint említettem, az informatikusok tavaly kezdték a versenyzést nálunk, és az idén is elindultak az országos Linux programozási versenyen, ahonnan egy 5. és egy 10. helyezést hoztak haza. Szintén Szegeden került megrendezésre egy országos robotika verseny, ahol a csapatunk, ott 3 fős csapattal indultunk, Ézsiás Zsolt, Lipták Máté és Tarsoly Attila szintén nagyon szép eredményt ért el a robotprogramozásban. Felkészítő tanárainknak köszönjük munkáját, Földi Zoltánnak és Békési Bencének.
3: Mondhatjuk talán, hogy itt a kiváló versenyeknek is köszönhetően az iskolatechnikumi profiljában az informatika és a fodrászképzés áll a középpontban?
4: Igen, valóban évek óta e két szakmánk mellett a technikumi képzésben a kisgyermekgondozó és nevelő szakma nagyon népszerű még az iskolában, a technikumban ezt a három szakmát végezzük. Ehhez kötődik még, ha már az év sajátosságairól beszélünk, a tanévünk végtelen elismerésre méltó specialitása, ami nem más, mint az, hogy a fenntartónk, a Gyulai Szakképzési Centrum a szakmai fejlesztési tervében az idei tanévben a kisgyermekgondozóknál a képzési kimeneti követelményekben leírtakat, messze meghaladó fejlesztéseket hajtott végre. Az egészségügyi ambubabák, ambubébik, illetve az újszülött csecsemők és egyéb felszerelések mellett igazi bölcs

0: elsődei csoportszobát tudtunk berendezni minden szükséges bútorral, a játszósaroktól kezdve a kiságyon át a baba etető székekig. A gondozási feladatok gyakorlásához kaptunk különböző méretű babákat, gyermekeket, a pelenkázáshoz, az öltöztetéshez szükséges ruhákat és eszközöket is meg tudtuk vásárolni, így a tanulóink a gyakorlataik megkezdéséért etéren sokat tudnak gyakorolni a babákon, ha nem is élő kisgyerekeken. A legkiemelkedőbb változás talán ezek mellett az, hogy sikerült megvásárolnunk egy 50 hangszerből álló hangszertornyot, illetve nagyon sok új és kézbábot, és ezeket a vizuális, illetve az énekzenei nevelés terén használjuk. A központi programban véleményünk szerint ez viszonylag kis hangsúlyt kap, de mi a helyi tantervünkbe beemeltünk egy művészeti nevelési blokkot, hiszen a serdülő diákok nem arról híresek, hogy énekelnek és mondókáznak rögtön szabadon, de ha ezt gyakoroljuk velük, akkor egyre bátrabban, egyre nagyobb örömmel rajzolnak, énekelnek, mondókáznak, báboznak, így mire a bölcsődébe kikerülnek, ez a természetes közegükké válik. Sok család életében sajnos manapság háttérbe szorulnak ezek a tevékenységek, ezért is tartottuk fontosnak, hogy a képzés profiljában ezt kiemeljük.
1: Igen, valóban nagyon jónak tűnnek ezek az új kezdeményezések, és ráadásul mindig jó hallani, ha egy iskolában ugye ehhez hasonló kiemelkedő fejlesztések zajlanak.
0: Igen, számunkra is külön örömet jelent, hogy az idei tanév, és talán ezt említeném a harmadik sajátosságaként, hogy egy hatalmas léptékű fejlesztést tudtunk megvalósítani. A fodrász képzés az iskolánkban 28 éves jelenleg, és ennek elismeréseként a versenyek jutalmáért talán a fenntartónk úgy döntött, hogy teljesen felújítjuk a kettő fodrász tanműhelyünket. A bútorok mellett, a fodrászszékek, hajmosók mellett olyan eszközöket vásároltunk, mint például a klimazon, ami számomra valami űrbéli dolgot jelentett, de rájöttem, hogy egy rendkívül modern berendezés ez, ami nagyon hasznos a fodrász üzletekben, különösen az ilyen meleg időben, mint most, mert a vegyszeres műveleteknek a hatóidejét szinte felére lerövidíti. Aztán sikerült még megvásárolnunk egy számomra szintén hihetetlen áru melegollót, ami ugye nagyon nagy specialitása a szakmában, mert vágáskor lezárja a hajvégeket, és így egy sokkal egészségesebb, sokkal szebb frizurát tudnak produkálni fodrászaink. De nem csak a kisgyermekgondozóknál és fodrászoknál voltak fejlesztések, hanem jelenleg is zajlanak a központi épületünkben egy befejező konyha kialakításának a munkálatai, hogy a vendéglátós képzésünket tovább bővíthessük. És még egy fejlesztést szeretnék megemlíteni, ez a fitness terem, amit mi neveztünk el így, hiszen a sportpálya fejlesztés mellett a rosszabb időre való tekintettel ez a terem a diák önkormányzat kezdeményezése volt, és a fenntartónk támogatta, így minden diákunk, kollégisták, külsős látogatók is használják az itteni sportszereket és eszközöket. Ezek nem csak fizikai erősítésre alkalmasak, hanem szórakoztatnak is. A diákjaink között az úgynevezett jazz dance mozgásforma annyira népszerű volt, hogy az idei tanévben már egy házi bajnokságot is rendezett ebből a diák önkormányzat.
2: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: 8 sörfőzde.

0: lépés ingyenes.
1: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Reklámot hallottak.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Szabad Egyetemének egyik alkalmán Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója, az egyesület elnökségi tagja beszélt a megjelenteknek a kórház alapító réti párról. Az előadásában szó esett arról például, hogyan lett a Schlotterbeckből réti.
2: Ugye a múlt alkalommal Petőfi Sándor Békés megyei ismerőseiről tartottam előadást, akkor nem tértem ki részletesen Vajda Péterre, aki Petőfi Sándornak volt a kortársa, illetve a Szarvasi Gimnáziumnak lett tanára. Ő szoros kapcsolatban állt Schlotterbeck Kristóffal, baráti köréhez tartozott. Az Vajda Péter neve többek között azért érdekes, mert a Schlotterbeck gyerekeknek, a három fiúnak ő javasolta, hogy a réti nevet vegyék föl a Schlotterbeck helyett. Ugye a többit aztán ismerjük a történetet, hogy hallgattak Vajda Péterre. Schlotterbeck Kristóf 1827-ben hunyt el, a családja, a gyermekei ekkor még fiatalok voltak, így árván maradtak. A Szarvasi temetőben, ha minden igaz, megtalálható napjainkban is Schlotterbeck Kristófnak, illetve feleségének a sírhelye. Akik, ahogyan említettem, Réti Pálnak a szülei voltak. A házasságból összesen 12 gyermek született, de ahogyan látszik a felsorolásból, többen elhunytak, nem érték meg az első éves korukat sem. Johanna volt a legidősebb, ő hosszú életű volt, aztán következett második gyermekként János Pál, belőle lett majd Réti Pál 1844-ben. Aztán látjuk itt szépen, hogy ahogy teltek az évek, hunytak el az akkor született gyermekek. Ugye Ferenc Lipót tudhat még magáénak fontos pályafutást, hiszen ő alapította Békés megye első nyomdáját. Vilmos pedig édesapja, illetve a családi tradíciót követve kereskedő lett, vaskereskedést működtetett, illetve Rozáliáról tudunk még életrajzi adatokat. Mert a 12 gyermekből lényegében 5-en váltak felnőtté. De röviden a gyermekekről mondanék pár szót. Először a lányokkal kezdve, ugye róluk talán történelmi okokból kevesebb információ maradt fönt, jellemzően a házastársa fér élete ismert, de Johanna volt az elsőszülött gyermek, a kis Vejcer Ferenc Békés gyulai vaskereskedő felesége lett, ugye a vaskereskedés itt is visszaköszön a család történetében. Rozália a gyermekkorában a dajkája miatt, vagy az ő vétlenség, vagy az igen, a dajka hibája miatt süket néma lett a felnőtt korára, viszont nagyon szép lány hírében állt, és a Szarvason a katolikus templom Madonna festményét róla mintázta a festő. Sajnos nem találtam fotót erről a festményről, de majd egyszer ellátogatunk, és akkor megörökítem. A mosolyát úgy írta az emlékezet, a mosolyát a Schlotterbeck Rozáliáról mintázta az alkotó. És akkor következnek a fiú testvérek, ugye Lipót, röviden említettem az ő életrajzát, a tudományos pályára szánta az édesapja, Mezőbrényi Gimnáziumban tanult, ez akkor egy nagyon jó neves intézmény volt, ez a Mezőbrényi Gimnázium került aztán Szarvasra a későbbiekben, és ugye több békésmegyei híresség, neves személy, vagy akár tudós került ki az iskola padból. Miután elhunytak a szülők, Réti Pál, és akkor még Schlotterbeck, de tudjuk, hogy kire gondolunk, Pál, mint legidősebb fiú, vette magához, és Pesten Weimel József nyomdászinosa lett Lipót, de ezt követően, miután szabadult a mestertől, megkezdte a legény éveket, majd pedig 1841 és 43 között egy 2 éves vándorútra indult. Ugye látható, hogy különböző neves nyomdászvárosokban tökéletesítette tudását, vagy szerzett gyakorlatot, München, Augsburg, Ulm, Stuttgart, Hamburg, Kopenhága, Rostock, Wismar, tehát 2 év alatt egy igen tartalmas ösztöndíj programon vehetett részt, és talán ennek is köszönhette, hogy aztán sikeres vállalkozást tudott indítani Békés megyében. de még visszatér a vándorút után 1843-ban Pesten, Landerer nyomdájában kezdett el dolgozni. Többek között a Pesti Hírlapnak lett ő a szedője, a Pesti Hírlap Kossuth.

0: később aztán irodalmi művek, költemények, városi és egyházi lapok, különböző toborzókat is elkezdett sokszorosítani, és ugye a szabadságharc leverését követően problémát is okozott ez az előélete a réti nyomdának, hiszen 49-ben elítélték a nyomtatványok forradalmi hangulatot népszerűsítő hangneme miatt, 1850-ben szabadult, Gyulán Aradon majd pedig Pesten élt, Réti Lipót és Aradon hunyt el 1903-ban. Vilmost is magához vette Pál, amikor árván maradtak a gyermekek, ő azonban Pestről visszatért Szarvasra is paskereskedést nyitott, emellett irodalmi tevékenységet is folytatott, majd pedig részt vett az 1848-as szabadságharcban nemzetőr főhadnagyként vállalt szerepet. Támogatott több Szarvast érintő fejlesztést, például pártolta Szarvas bekapcsolását a tiszavidéki vasút hálózatába, ez nem járt sikerrel, hiszen elkerülte a tiszavidéki vasút Szarvas települést, illetve foglalkozott az egészségügyel is, a szarvasi kórház létrehozása során vállalt tevékeny szerepet, a kórház gondnokaként működött közre. Gyurkovics Erzsébettel között kötött házasságot, 12 gyermekük született, 8-ként egy bizonyos Réti Béla gyógyszerész, akiről szintén egy külön előadást lehetne tartani, úgyhogy csak említés szintjén említem meg.
1: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti esemény.

0: Húsz.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
3: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: A Szilágyi Attiben tagjai Kisdi Endre, Szilágyi Attila és Seres Dávid jártak a közelmúltban a Körös Hétcentrum stúdiójában. A zenészek meséltek többek között arról is, hogyan kerültek kapcsolatba a Magna Cum Laude-val, milyen projekteken dolgoztak együtt.
5: Karamisával hogy indult ez a kapcsolat?
6: Hát tulajdonképpen úgy nyilván ugye a gyulai zenei közeg, ugye meg voltak azok a találkozási pontok ott a belváros, ahol ott úgy össze lehetett úgy ismerkedni, de úgy ténylegesen a Döge Csabi által, Csabi, illetve még néhány zenésztársal játszott a Magna Cum Laude-be egy pár koncert erejéig, egy ilyen fúvós trió formációként, így bele olvadva a Magnába, és akkor így több dalba is így szerepeltek a Magna Cum Laude-val, és akkor Csabi ötletéből jött ez tulajdonképpen, hogy tudta ő is nyilván, hogy Misa milyen különleges és érzelmes, megható szövegeket tud írni, de akár frappáns, humoros oldalról is meg tudja közelíteni a gondolatokat, és akkor ebből jött ugye Csabinak az ötlete, hogy mi lenne, hogyha őt megkeresnénk, hogy ő találja ki a történetet a hangszerbemutató a gyerekműsor köré, és hát ő hozta létre tulajdonképpen ugye Furi Ferit, meg ugye a különböző hangszereknek a karaktereit, tehát az ő kreativitásának köszönhetően születtek meg ezek a karakterek, ezek a történetek, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk Misának, mert tényleg ez nagyon-nagyon különlegesek ezek a történetek.
5: Visszatérünk akkor a Szilágyi Ati bandre. Készülnek-e új dalok esetleg?
6: Abszolút igen, folyamatosan. Én személy szerint mindig úgy gondolkozok egy-egy új témán, egy-egy zenei ötleten. Most is van egy új dalunk, ez a Szívlejátszó című dal. Ez még nem készült el stúdióban, de már úgy dolgozunk rajta, néhányszor előadtuk már úgy élőben. Ez a szerelem témáról szól. Egy különleges megközelítéssel, hangszerek megközelítésével szerettem volna úgy egy nagyon frappáns módon megközelíteni ezt a szerelem témát, és akkor ezért jött létre tulajdonképpen ez a Szívlejátszó című dal.
5: Nyugtass meg egyébként, hogy a többiek is részt vesznek a zeneírásban, tehát nem csak 100%-ban rólad van szó, hanem a többiek is részt vesznek esetleg, vagy ők hát, kooperálnak veled, úgymond.
6: Igen, igen.
5: Beleszólnak.
6: Hát van, igen, hogy ötleteket adnak, és akkor együtt dolgozunk a dalokon, abszolút nyilván az alapötlet az enyém, de a többiekkel együtt szoktuk persze úgy összerakni a dalokat.
5: Demokrácia van. Mondjuk ki, hogy demokrácia van, jó?
7: Hangszerelés szempontból.
5: Nem csak önkényuralom van, hanem demokrácia. Helyes, jól van. Említetted, hogy még stúdióban nincsen rögzítve ez az új dal. Nektek van otthon erre megfelelő közegetek, vagy egy bizonyos helyre viszitek ezt feljátszani, ezeket
6: a dalokat? Hát nincsen, de én szeretnék egyébként úgy hosszú távon otthon mindenképpen majd összehozni egy ilyen házi stúdiót, de van egy külső helyszín, ahol szoktunk menni, és ott készíteni a felvételeket, úgyhogy egyelőre ez a felállás, de ez még változhat, úgyhogy szeretnénk egy otthoni stúdiót is.
5: Mostanában indultatok egy tehetségkutató versenyen. Miről is van szó pontosan?
6: Hát ez Debrecenben volt ez a tehetségkutató verseny. Felvételeket kellett ugye beküldeni, és akkor a felvételek alapján lett ugye kiválasztott 10 zenekar, akik ott élőben is megmutathatták, hogy mit tudnak, és akkor ott mi is bekerültünk, hála Istennek, a 10 zenekar közé, és akkor ott élőben, hát tulajdonképpen egy ilyen negyed órás volt, ugye? Egy ilyen mini koncertet adtunk, tulajdonképpen néhány dalos koncertet, és akkor két külön díjjal távoztunk, és nagyon örültünk, és ez egy nagy visszaigazolás volt, hogy jó úton járunk.
5: Mi volt ez a külön díj pontosan?
6: Nyertünk egy olyan lehetőséget, hogy egy ilyen digitális megjelenéssel kapcsolatban egy ilyen tanácskozást kaptunk, egy ilyen videóhívás keretein belül, hogy hogyan lehet jól ezt a marketinget felépíteni, vezetni, ugye a jó irányba, hogy építkezzen folyamatosan, milyen posztokat érdemes kitenni, illetve egy fellépési lehetőséget nyertünk Szlovákiába, amit ezen a nyáron teljesítettünk is.
5: Wow.
6: Úgyhogy az is egy jó kis utazás volt, meg egy nagy élmény.
5: Merre volt ez Szlovákiába pontosan?
6: Ez Gombaszögön volt ez a fesztivál.
5: És akkor itt milyen formában? Tehát teljes nagyzenekaros formában léptetek föl, másfél órás koncert, 50 ezer ember, vagy hogy kell ezt elképzelni, ezt a kis fesztivált, vagy ezt a rendezvényt?
6: Hárman mentünk, így ahogy ugye megnyertük, így is teljesítettük, és hát ez egy nagy területen van ott a hegyek között, maga ugye a fesztivál. Nagyon különleges volt, hogy lenéztünk a színpadról, akkor ott voltak ugye a hegyek és óriási magas fák, úgyhogy nagyon hangulatos völgybe volt maga a fesztivál, és sokan megálltak, hallgattak minket, összegyűlt úgy a közönség, úgyhogy ez is egy nagyon jó érzés volt, hogy sokan hallgattak minket.
5: Milyen jellegű fesztivál volt? Ez pontosan, ez csak zenei fesztivál volt, vagy volt külön tematikája?
7: Ez inkább egy nyári tábor, a nevében is amúgy benne van. Tehát ez tulajdonképpen a zene volt nyilván, mert minden este volt a nagy színpadon, szerintem legalább kettő nagyobb név, magyar előadó, akik felléptek, de volt még számos kisebb színpad is, ahol szintén sok előadó fellépett, mások is bejutott a tehetségkutatóról is, úgyhogy a zene volt nyilván főhangsúlyban, de ez inkább egy tábor jellegű történet volt.
5: Mik azok a rendezvények, amikre nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy örömmel el tudtok menni, vagy elmentek, és mik azok a rendezvények, amikre azt mondjátok, hogy köszi, nem? Vagy volt-e ilyen megkeresés, amire azt mondtátok, hogy bocs, nem?
6: Hát ilyen nem volt, igazság szerint. Meg úgy vesszük észre, hogy valahogy mindig úgy alakulnak a meghívások, meg ezek a lehetőségek, hogy odavaló a mi zenénk. Nyilván vannak olyan rendezvények, mondjuk nyilván egy lakodalom, vagy egy utcabál, ahol nyilván a mi zenénk nem passzol alapvetően, nyilván ott egy buli hangulat kell, de ilyen lehetőség nem is talál meg minket tulajdonképpen.
5: Vagy mindig... mondjuk egy technófesztivál.
6: Igen.
5: Abszurd
6: igen. Várjuk a meghívást, igen.
5: Várjuk a meghívást, hogy aztán visszamondhassuk.
6: Igen. Úgyhogy nem szoktunk ilyenekkel találkozni, nem szoktunk ilyenbe belefutni tulajdonképpen. Úgyhogy mindig olyan könnyű zenei, szabadtéri, leginkább szabadtéri rendezvényekre kapunk meghívást, illetve egyeztetünk a szervezőkkel, ahová passzol a zenénk, és tulajdonképpen így találnak meg a lehetőségek minket.
5: Volt olyan fesztivál egyébként, vagy volt olyan rendezvény, ahova meghívtak titeket, de a szervezőség az nem volt annyira a helyzet magaslatán. Tehát mit tudom én, nem tudta azokat a feltételeket biztosítani nektek, amiket ti kérnétek, vagy ilyesmi?
6: Hát vannak mindig meglepetések, igen. De
5: név nélkül ezeken, meséljünk valamit.
6: Igen, ezen próbálom mindig úgy túllendülni, és nyilván, hogyha vagy személy szerint én úgy gondolom, hogyha nyilván megérkezik egy fellépő, akkor az tök jó dolog, hogyha valaki fogadja, le tud parkolni autóval, és akkor oda vezetik a színpadhoz, vagy az öltözőhöz, ez sajnos nem mindig van így. Tehát sokszor az embernek nagyon talpra esetnek kell lennie, és feltalálnia magát, meg tényleg megtalálnia az útvonalat, hogy jut el a színpadig, tehát hogy vannak ilyen helyzetek, amiben úgy kerülünk, de hát próbálunk ezen inkább csak mosolyogni, hogy mert nyilván, hogyha meg felbosszant minket, akkor nem akarjuk nyilván, hogy a fellépés rovására menjen, vagy ilyesmi, úgyhogy próbáljuk lazára fogni ezt a dolgot, de nem mindig egyszerű azért, őszintén szóval.
5: Igen, ezt tudjuk egyébként mostanában, hogy nagyon-nagyon sok helyen vannak olyan szervezők, vagy olyan illetékesek, akik nem mindig vannak tisztában azzal, hogy hogyan is kell lebonyolítani maximálisan egy műsort. Ők úgy vannak vele, hogy leszervezik, meghívják a fellépőket, és akkor így ennyi.
6: Igen.
5: És akkor ennyiből ki is merült az egész dolog, ugye fellépnek a színpadra, felkonferálják a fellépőt, és akkor így ennyi, na de hát ugye ez azért sokrétűbb dolog. Ilyenekre is figyelni kell, ugye, hogy ilyen alap dolgokat, hogy megmutatjuk, hogy hol kell átöltözni, meg ilyenek. Sokszor nem értenek hozzá, ez a baj. Vannak-e tervek így a Szilágyi Atti Benddel kapcsolatban?
6: Nagy hát szinten.
5: Ugye az új dalon kívül persze, amiről már esett szó.
7: Hát igazából szeretnénk minél több helyre eljutni, szeretnénk minél többet koncertezni, illetve hát minél több új dalt jelentetni, meg klippet felvenni. Így ezek, amik így a jövőbeli tervek. Igazából ami nagyon konkrét volt, az ugye, amit mondott Ati is, a készülő dal, valamint lesz majd koncertünk is, úgyhogy ezek most a jelenlegi biztos közeli jövőbeli tervek.
5: Album?
6: Hát gyűlnek a dalok, de szeretnénk azért összegyűjteni azért egy 12-13 dalt hozzá, ezek még azért nincsenek meg, úgyhogy folyamatban vannak, nyilván vannak már kézdalok, amiket ugye koncerteken is aktívan játszunk, de még gyűjteni kell dalokat, úgyhogy még dolgozunk az ügyön.
5: Oké, srácok, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg sok sikert kívánok a továbbiakban nektek.
6: Nagyon köszönjük.
7: Köszönjük mi is.
3: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: naponta elhangzó műsor.
8: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
8: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: A Békés Csabai Napló mai adásában az alábbiakról számoltunk be. Megnyílt Görgényi Tamás legújabb kiállítása a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol a művész festményein és plasztikáin keresztül a látható valóság és az absztrakt világ találkozik. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai tagintézményének sikeres tanévéről, valamint a diákok kiemelkedő versenyeredményeiről Tóth Erika igazgató számolt be műsorunkba. Réti Pál a Békés Csabai Kórház alapító életét és munkásságát idézte fel előadásában Juhász Zoltán, aki arról is beszélt, hogyan lett a Schlotterbeck családnévből Réti. A Szilágyi Ati Band tagjai stúdiumban meséltek a Magna Cum Laude-val közös munkájukról, valamint a zenekar jelenlegi és jövőbeli terveiről. Ez volt a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című magazin műsora 2026. július 7-én. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánok.
3: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
10: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hallhatóan jobb.

beavatott személyek adatai. Pénteken társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvénytervezetről, amely a tervek szerint október 20-án lép hatályba. A kormány honlapján közzétett dokumentumokat a lakosság július 11-éig véleményezheti. Komoly bírságra számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek megszegik az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának július 1-től életbe lépett tilalmát. Az új szabályozás értelmében a kávézókban és a gyors éttermekben megszokott eldobható műanyag poharak, valamint a 10 tömegszázalékot meghaladó műanyag bevonatú papírpoharak és

mivel a kormány az ipartestület halasztási kérelme ellenére is hatályba léptette a rendeletet. Két országot átfogó nemzetközi rendőri akció leplezett le olyan online hálózatokat, amelyekben férfiak partnereik elkábítására és megerőszakolására

0: áldozatot azonosítottak. Az elkövetők titkos csoportokban osztottak meg tanácsokat a drogok adagolásáról, valamint videókat a bántalmazásokról. A hatóságok kiemelték, hogy a kábítószerrel elősegített szexuális erőszak már szervezett hálózatban zajlik, és az áldozatok többsége nem is tudott a bűncselekményről, amíg a rendőrség fel nem kereste őket. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Spanyolország az utolsó pillanatban harcolta ki a továbbjutást a világbajnokság negyed döntőjébe. A regnáló Európa-bajnok Dallasban 1-0-ra győzte le Portugáliát úgy, hogy a győztes találat csak a 91. percben született meg. A spanyolok már az első fél időben fölényben futballoztak, Oyarzabal kétszer is közel járt a vezetéshez, majd Yamal lövésénél pedig Costa mutatott be nagy védést. A túloldalon Cristiano Ronaldo előtt is adódtak lehetőségek, előbb közelről próbálkozott, egy látványos emelésénél pedig Unai Simonnak kellett bravúrral védenie. A szünet után hosszú időre eltűntek a helyzetek, a portugálok szemmel láthatóan a hosszabbításra rendezkedtek be, a spanyolok pedig nehezen találtak részt a szervezett védekezésen. A spanyol kísérleteket Diogo Costa rendre hárította, azonban amikor már mindenki a ráadásra készült, Ferran Torres gyorsan elvégzett szabadrugása után három átadásból kijátszott akció végén a kereként beállt Merino 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Cristiano Ronaldo ezzel pályafutása várhatóan utolsó, összességében 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amivel már csak Lionel Messi előzi meg az örök rangsorban. Unai Simon ezen a világbajnokságon 5. mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce őrzi hálóját érintetlenül a spanyol válogatottban. Belgium magabiztos játékkal búcsúztatta a társházigazda Egyesült Államokat, miután Seattle 4-1-re nyerte meg a 8. döntőt. Az európaiak már a 9. percben megszerezték a vezetést, amikor De Ketelaere közelről volt eredményes. Az amerikaiak nem sokkal később átvették a kezdeményezést. Balogun több veszélyes megmozdulása után egy szabadrugást harcolt ki, amelyet Tillman értékesített. Csak 2 percig volt döntetlen az állás, mert De Ketelaere ezúttal fejjel is betalált. A fordulás után az Egyesült Államok próbálta beszorítani ellenfelét, de ismét egy súlyos védelmébe döntött az amerikai kapus Freeze 16-oson kívül bizonytalankodott, De Ketelaere megzavarta, a labda Faneken elé került, aki 35 méterről az üres kapuba lőtt. A hazaiak ezután is mentek előre. Balogun a hajrában közel állt a szépítéshez, de Courtois bravúrral hárított. A ráadásban egy újabb amerikai hibát Lukaku használt ki, beállította a 4-1-es végeredményt. Az Egyesült Államok sorozatban 4. világbajnokságon jutott el a 8. döntőig, de a 2002-es torna óta továbbra sem sikerült túllépnie ezen a fordulón. Egyben utolsó társházigazdaként búcsúzott a tornától. Belgium és Spanyolország pénteken magyar idő szerint 21 órától Los Angelesben egymás ellen játsza majd a negyed döntőt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food, koncertek, barátok, és mindez egy helyen. Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Pénteken Zanzibar és Vasovsky Live. Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
6: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: és Anna kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor indul el. A következő percekben a jó zenéké, az üzenetekhez csatolt daloké és magáké az üzeneteké a főszerep. Rádiózzunk együtt, egészen délután kettőig itt vagyok önnel.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól, és azonnal egy újabb dal a most érkező üzenethez. Sziasztok Nagy Gábornak, boldog 38. születésnapja alkalmából, sok-sok szeretettel küldjük a köszöntést, az ölelést, Lilcsi Zsombi és Adria aláírással jött ez. Gábor, neked nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a most érkező dalunkkal itt a kívánság műsorban.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. A mai névnaposokról ne feledkezzünk meg. Az Apollóniák és a Bódogok a mai nap köszöntöttjei. Nagyon sok boldogságot és jó ünneplést mindenkinek, aki bármilyen ünneplést tart ma. A kívánság műsor pedig ezzel az üzenettel és a most érkező dallal pedig a végéhez is ér, de egészen délután kettőig önnel vagyok. Yeah!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor. A következő napok időjárása nagy változást nem hoz, majd 30-32 fokos nyárra kell készülnünk. A hajnal értékek lehetnek 15-17 fok körül is. Érdemes jól átszellőztetni a lakást. Ezt az órát zárom, de egészen délután 2-ig itt vagyok ma is.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gulöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában folytatódik a műsor, a délutáni zenés információs magazin műsor második órájába lépünk most. Nem sokára hozok egy kis érdekességet, a mai Tudod-e rovatunk is szerintem hasznos információt tartalmaz. Nem sokára ez érkezik, de addig is meghallgatunk együtt sok jó zenét, hogy vidáman teljen akár munkaidő is.
6: Fancy!

0: megvan, és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a Föld magja majdnem olyan forró, mint a nap felszíne? Ma ez szerepel érdekesség rovatunkban. A bolygónk belső magjának hőmérséklet elérheti az 5400-6000 Celsius fokot is. Ez csak nem megegyezik a nap külső rétegének hőmérsékletével. A nyomás azonban akkora, hogy a belső mag mégis szilárd marad. Egy forró, láthatatlan erőmű van a lábunk alatt, talán jó is lenne valahogy kihasználnunk majd egyszer.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

baby. Girl, you done something so bad to me.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek értünk most a végéhez, én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két óránkat. Minden jót, további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Puerto Rico.
1: Csaba, Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a

0: Krausz és társai burkolóház.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott továbbra sem kapott gólt a világbajnokságon. Az Európa bajnok együttes 8-döntőben 1-0-ra legyőzte Portugáliát, így 5 mérkőzés után is hibátlan védelemmel áll. A kapuban Unai Simon újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis már 609 perccel nem kapott gólt világbajnoki találkozón. A 29 éves kapus ezzel tovább javította a saját rekordját, miután korábban már maga mögé utasította a spanyolok legendás hálóérét Iker Casillas, valamint az olasz Walter Zengát. A portugálok kiesése után Roberto Martínez megerősítette, hogy távozik a szövetségi kapitányi posztról. Az 53 éves spanyol szakember 2023. januárja óta irányította a válogatottat, amelyet a 2004-es Európa-bajnokságon a negyed döntőbe vezetett, egy évvel később pedig megnyerte a Nemzetek Ligáját. A mostani VB-selejtezőben csoport elsőként jutott ki a tornára, megelőzve Írországot, Magyarországot és Örményországot. Martínez búcsúzóul azt mondta, büszke arra a 45 mérkőzésre, amelyen a portugál válogatottat irányíthatta, úgy érzi, mindig szeretettel fogják fogadni Portugáliában. A spanyolok elleni vereségről úgy vélekedett, hogy az ilyen rangadókat az apró részletek döntik el, ezért a csapata nem vallott kudarcot. A nemzetközi sajtó elsősorban Cristiano Ronaldo érzelmes búcsújáról írt a Portugália-Spanyolország mérkőzés után. A portugál lapok kiemelték, hogy a 41 éves klasszis könnyek között köszönt el az utolsó világbajnoki mérkőzése után, a spanyol újságok pedig arról írtak, hogy a spanyolok vetettek véget Ronaldo VB álmának, a francia és az olasz sajtó pedig a továbbjutást érő hosszabbításos gólt, valamint a portugál sztár megható búcsúját emelte ki. A svájci Blick közben pedig már azt boncolgatta, hogy Lamine Yamal pályafutása idővel túlszárnyalhatja el Ronaldóét. Véget ért a három társházigazda szereplése a tornán. Kanada szombaton Marokkótól kapott ki 3-0-ra, Mexikó vasárnap 3-2-re maradt alul Angliával szemben, hétfőn pedig az Egyesült Államok Belgiumtól szenvedett 4-1-es vereséget. Ezzel eldőlt, hogy a 23. világbajnokságot sem hazai rendező nyeri meg. A VB-k történetében eddig 6-szor fordult elő, hogy a házigazda emelhette magasba a trófeát. Legutóbb 1998-ban Franciaország ünnepelhetett saját közönsége előtt. Ma befejeződnek a 8-döntők a világbajnokságon. Az utolsó két párban magyar idő szerint 18 órától Argentina Egyiptommal találkozik, 22 órától pedig Svájc Kolumbiával mérkőzik meg.
0: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió.
5: Szeretjük a Favának hetedik napján, szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Július 7-én annyi mindent ünnepelhetünk. A szeletelt kenyeret, a csokoládét, sőt, mi több, még a makarónit is. Utána járunk ez ünnepek eredetének, illetve hozok velük kapcsolatos érdekességeket. Annyi biztos, hogy milyen érdekes, mindegyiket a konyhában kell ünnepelni. Konyhában, irodában, mindenhol szóljanak a kedvencek. Velük kívánok tartalmas, szép délutánt.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
6: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
8: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városra terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
3: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Az elmúlt 20 év legjobb dalai a legjobb válogatásban szólnak a Csabán július 7-én a Csoki világnapján. Létezik egy ház, ahol minden csokiból van. Brazília délnyugati részén, Uberaba településen egy 15 négyzetméteres ház 10 tonna csokiból készült el. De nem csak a ház téglái, hanem a berendezés minden egyes tárgya. Kályha, serpenyők, kanalak, üvegek, csészék, telefon, íróasztal, szék, sőt, mi több, még egy toll is. Minden csokiból van. Ha valaki azt kérdezné, hogy na de miért, a válasz az, hogy rekordot döntsenek. Sikerült nekik, és most vissza a kedvencek közé.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott továbbra sem kapott gólt a világbajnokságon. Az Európa bajnok együttesű 8-döntőben 1-0-ra legyőzte Portugáliát, így 5 mérkőzés után is hibátlan védelemmel áll. A kapuban Unai Simon újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis már 609 perccel nem kapott gólt világbajnoki találkozón. A 29 éves kapus ezzel tovább javította a saját rekordját, miután korábban már maga mögé utasította a spanyolok legendás hálóérét Iker Casillas, valamint az olasz Walter Zengát. A portugálok kiesése után Roberto Martínez megerősítette, hogy távozik a szövetségi kapitányi posztról. Az 53 éves spanyol szakember 2023. januárja óta irányította a válogatottat, amelyet a 2004-es Európa-bajnokságon a negyeddöntőbe vezetett, egy évvel később pedig megnyerte a Nemzetek Ligáját. A mostani VB-selejtezőben csoport elsőként jutott ki a tornára, megelőzve Írországot, Magyarországot és Örményországot. Martínez búcsúzóul azt mondta, büszke arra a 45 mérkőzésre, amelyen a portugál válogatottat irányíthatta, úgy érzi, mindig szeretettel fogja.

0: fogadni Portugáliában. A spanyolok elleni vereségről úgy vélekedett, hogy az ilyen rangadókat az apró részletek döntik el, ezért csapata nem vallott kudarcot. A nemzetközi sajtó elsősorban Cristiano Ronaldo érzelmes búcsújáról írt a Portugália-Spanyolország mérkőzés után. A portugál lapok kiemelték, hogy a 41 éves klasszis könnyek között köszönt el az utolsó világbajnoki mérkőzése után, a spanyol újságok pedig arról írtak, hogy a spanyolok vetettek véget Ronaldo VB-álmának, a francia és az olasz sajtó pedig a továbbjutást érő hosszabbításos gólt, valamint a portugál sztár megható búcsúját emelte ki. A svájci Blick közben pedig már azt boncolgatta, hogy Lamine Yamal pályafutása idővel túlszárnyalhatja el Ronaldóét. Véget ért a három társházigazda szereplése a tornán. Kanada szombaton Marokkótól kapott ki 3-0-ra, Mexikó vasárnap 3-2-re maradt alul Angliával szemben, hétfőn pedig az Egyesült Államok Belgiumtól szenvedett 4-1-es vereséget. Ezzel eldőlt, hogy a 23. világbajnokságot sem hazai rendező nyeri meg. A VB-k történetében eddig 6-szor fordult elő, hogy a házigazda emelhette magasba a trófeát. Legutóbb 1998-ban Franciaország ünnepelhetett a saját közönsége előtt. Ma befejeződnek a 8-döntők a világbajnokságon. Az utolsó két párban magyar idő szerint 18 órától Argentina Egyiptommal találkozik, 22 órától pedig Svájc Kolumbiával mérkőzik meg.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
3: Ez a Csaba.
5: Szép nyári délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel, három után is a legjobb zenéket hozzuk, illetve a kedvencek és a napsütés mellé az érdekességeket a makarónival kapcsolatban, hiszen a makarónit is ma ünnepeljük. Azt olvastam, hogy Kanadában a fiatalok egy jótékonysági élelmiszergyűjtés keretében csaknem 13 000 doboz sajtos makaronit állítottak fel sorban, aztán döntötték el dominóként, megdöntve ezzel egy világrekordot. Ismétlem, jótékonysági élelmiszergyűjtés keretében tették. Erről persze eszünkbe juthat, hogy amíg kint nagyon-nagyon erős az UV-sugárzás, addig bent a hűs szobában mi is játszhatunk dominó döntögetést. Jó móka. A jó móka mellé szólnak a kedvencek.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
2: Akkor nézz körül még egyszer.
3: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
4: Szemét?
5: Levittem.
4: Villany?
5: Befizettem.
4: Klíma?
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
6: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
7: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
8: 188.
7: Hogy micsoda?
8: 188.
7: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
8: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
7: Kik ők?
8: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
7: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
9: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz.
10: Új nevekkel bővült a Coca-Cola Színfesztivál program. És most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tisza parton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sim.org.
11: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
12: Internetix.
11: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
12: Internetix.
11: Díjmentes bekötés.
12: Internetix.
11: Legmodernebb optikai hálózat.
12: Internetix.
11: Megbízható, elérhető, korlátlan.
12: Internetix.
11: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
12: Internetix.
11: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Kellemes délután, szép napot mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Július 7-e van, szeretettel köszöntjük mindazokat, akik születésnapjukat ünneplik. Bízom benne, kellemesen telik a nap. Ajándékba Arisztotelész idézetét hoztam. Ő annyit mondott, hogy az élet maga a cselekvés. Szóval cselekedjen minden szülinapos úgy, hogy jó legyen. Mi jó egészséget kívánunk, és sok-sok boldogságot a névnaposoknak. Ők az apollóniák. A görög-latin eredetű név jelentése Apollónak szentelt. Szívből kívánjuk az ünnepelteknek a legjobbakat, és hozzuk a kedvenceket minden mennyiségben.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Következik egy pályázati felhívás. A Munkácsy Mihály Múzeum 2026 őszén ismét megrendezi a sokak által kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő Torta Mustra című torta és sütemény kiállítását. Idén hagyomány modern köntösben tematikával hirdetik meg a kapcsolódó pályázatot cukrászok, cukrásztanulók és sütni szerető amatőrök számára. 9 különböző kategóriában. A pályázati felhívásra 2026. szeptember 30-áig várják a nevezéseket. A pályázati feltételekről, a felhívásról és a nevezési lapról további részleteket a munkacsy.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szim.org.
1: Szemét
2: levittem.
1: Villany
2: befizettem.
1: Klíma
2: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food, koncertek, barátok, és mindez egy helyen. Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Pénteken Zanzibar és Wachowski Live. Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
7: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
8: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
7: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
8: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
9: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Szép nyári napot mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Evette ma már mindenki sárga dinnyét, érdemes. Nem csupán hihetetlenül édes íze és egészségünkre gyakorolt hatása miatt szeretjük. Most szinte mindenhol megtaláljuk, dúskál vitaminokban, mindig felfrissít. Forró nyári napokon pedig még a kiszáradás ellen is jó. Emellett javítja a memóriát és segít gondolkodni. Szóval, ha a jártunkban, keltünkben sárga dinnyét árulnak valahol, akkor gyorsan vegyünk belőle, és vegyük magunkhoz a legjobb zenéket. Hallgassuk a folytatásban is a kedvenceket.

Kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapján történt. A miniszter álláspontja szerint olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak, és hangsúlyozta, hogy minden forintnak a betegek gyógyulását kell szolgálnia. Veszélybe került a hazai javítóintézetek működőképessége, az intézmények az összeomlás szélén állnak a pedagógusok szakszervezete szerint.

szorítják az intézetek között, ami rontja a nevelés hatékonyságát, és emiatt a szökési ráta is megemelkedett a gyerekek körében. Az ellenzéki képviselő csoportok is szerepet kapnak a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság összetételének kialakításában, miután az országgyűlés törvényalkotás

0: a szervezetbe. Fontos változás az eredeti javaslathoz képest, hogy a bizottság elnöke mellett a jövőben minden tag számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés, és a módosítások értelmében valamennyi civil szakértő díjazásban részesül majd a munkájáért. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük. Ez a Csaba július 7-én a makaróni napján. A 2000-es évek óta ünnepeljük ezt az ételt. A makaróni szó egyébként görög eredetű. Az ókori görögök temetéseken szolgálták fel a túlvilági utazás táplálékaként. Azt olvastam, hogy a 18. századi Angliában makaróninak hívták azokat a gazdag, piperkőc fiatal embereket, akik európai körutazásaikról hazatérve öltözködésükkel, ruházatukkal tűntek fel. A makaróni ünneplése mellé a legjobb zenéket hozzuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső zápor helyenként előfordulhat. Szeles napra készülhetünk, hajnalban 20, még holnap délután 30 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
1: Levittem.
2: Villany.
1: Befizettem.
2: Klíma.
1: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
1: kaisai.hu.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál. Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei szólnak a Csabán. Nyár van, olvad a málna a szájban, ráadásul terem, úgyhogy most jó sok van belőle. Készítsünk belőle hideg, tejszínes málnalevest. Néhány szem málnát félreteszünk a tálaláshoz, aztán a többit, körülbelül fél kiló málnát, tejszínnel, joghurttal, cukorral, citromlével turmixgépbe tesszük, aki kicsit sűrűnek találja, kevés hideg tejet is tehet hozzá. Elkészültünk, hűtőbe tesszük 1-2 órára, tálaláskor pedig a félretett egész málna szemeket, friss menta levelet, vagy akár egy gombóc vaníliafagyit is tehetünk mellé. Jó étvágyat!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Július 9-én indul az EGRI borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Prozé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rock legendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Cintia.
1: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba
5: Rádió. Kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en július 7-én, a Csokoládé Világnapján. A sok közül az egyiken, a világ országaiban ugyanis számos csokoládé ünneppel találkozhatunk, de mindegyiknek ugyanaz a célja, a csokoládé élvezetének hirdetése. De itt most természetesen a jó minőségű, magas kakaó tartalmú csokikról beszélünk. A jó minőségű csokoládénak ugyanis rendkívül kedvező élettani hatása van. Csökkenti a magas vérnyomást és a koleszterin szintet, segíti az agyműködést és jótékonyan hat a memória zavarokra. De sajnos hozzá kell tennem. Kis mennyiségben. Jó hír viszont, hogy akár minden nap. És most vissza a kedvencek közé.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És kimossol-e?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: Kaisai.hu.
8: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
9: Akkor nézz körül még egyszer.
10: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén. Legnagyobb nyárzáró.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szimp.org.
1: Reklámot hallottak.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
3: Csaba Rádió.
4: Legválogatásban itt a Csabán szólnak. A kedvencek július 7-e van, nem csak a csokoládét, de a szeletelt kenyeret is ma ünnepeljük. A szeletelt kenyér egyébként 1928-ban jelent meg a polcokon, tehát csak nem 100 évvel ezelőtt. A második világháború során azonban betiltották. Bár az ok nem volt teljesen tisztázott, utaltak arra, hogy felszeletelés közben morzsolódik a kenyér, így tonnákban mérhető az elvesztegetett élelmiszer. Szerencsére a tiltást 3 hónappal később feloldották. Ünnepeljük ma a szeretelt kenyeret, a csokoládét. Szóljanak a folytatásban is a kedvencek. Én köszönöm, hogy együtt töltöttünk néhány órát. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Éles politikai vita alakult ki az iskolakezdési támogatás körül, miután Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán keményen bírálta a volt kormányt és a Fideszt. A Tisza kormány bejelentette, hogy 400 ezer rászoruló

0: szigorú behajtását követelik. Északai alkoholárusítási tilalmat vezetne be a horvátországi Split önkormányzata a nyári turista szezonban a belvárosban rendszeressé váló rendbontások miatt. A javaslat szerint június 1-e és szeptember 15-e között este 9 órától reggel 6 óráig tilos lenne alkoholt árusítani a boltokban, benzinkutakon és trafikokban. A szigorítást a helyi lakosok nyugalma és a közrend védelme érdekében tervezik, mivel a részeg turisták miatt mindennapos a hangoskodás és a rongálás. A szabály megszegőire akár 40 ezer eurós bírságot is kiszabhatnak, és a javaslat elfogadása esetén a korlátozás augusztusban léphet életbe. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Dobozon, valamint Sarkad és az országhatár között aszfaltoznak félpályás útlezárással. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot ezért lezárnak. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Legnagyobb nyárzáró.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sync.org.
1: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És kimossa le?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: legjobb a kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek, Önök Nédo Gézát hallják. Július 7-e kedd van, a mai napon az Apollóniák ünneplik névnapjukat. Az Apollónia női név az Apollónius férfi név női párja, a férfi név jelentése Apollónak szentelt. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes napot kívánok.
2: Hey, Fonci!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 7-e kedd van, 56. születésnapját ünnepli a mai napon Szabó Győző, Jászai Mari díjas magyar színész, grafikus, a hazai kulturális élet egyik legismertebb és legsokoldalúbb alakja. Bár színművészeti diplomát nem szerzett, eredetileg reklámgrafikusnak tanult, különleges kisugárzása és ösztönös tehetsége miatt az ország egyik legfoglalkoztatottabb színészévé vált. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 7-e, kedd van, 20 évvel ezelőtt hunyt el Syd Barrett, angol énekes, gitáros és dalszerző, aki leginkább a Pink Floyd rock együttes társalapítójaként és legelső vezetőjeként ismerhet a világ. Ő volt a zenekar kreatív motorja az 1960-as évek végén, de a hírnévvel járó nyomás és a komoly mentális problémák miatt hamar elhagyta a zenei pályát. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes keddet kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
3: Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
5: Hány

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál. Legnagyobb nyárzáró

0: lépés ingyenes.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 7-e kedd van, 7 évvel ezelőtt hunyt el Ambrus Zoltán, zenész, gitáros, előadó művész. A nagy közönség számára leginkább az Irigy Hónai Mirigy paródia zenekar alapító tagjaként és gitárosaként ismert, kulcs szerepe volt a zenekar egyedülálló humoros stílusának kialakításában, gitárosként és énekesként is szórakoztatta a közönséget. 2005-ben egy nagyon súlyos autóbalesetet szenvedett, ebből ugyan felépült, de a beszéd és mozgás képességét újra kellett tanulnia, a baleset után már kevesebbet szerepelt a színpadon. Tisztelettel emlékezünk rá.

0: holnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 7-e kedd, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Az év fiatal könyvtárosa lett a Békés megyei könyvtár munkatársa. Mész hagyomány és fogadhajtás várta a látogatókat Dobozon. Családi programokkal indult a Csaba Nap Békés Csabán. Együttműködésre lépett a BRS-e és a Veszprémi Egyetemi Sportklub. Rangos szakmai elismerésben részesült a Békés megyei könyvtár munkatársa. Földesi Csenge elnyerte a 2026-os év fiatal könyvtárosa díjat, amelyet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség adományoz minden évben. A fiatal könyvtáros 3 éve dolgozik a Békés megyei könyvtárban. Elmondta, hogy az elismerést pályázati úton lehet megszerezni, vagyis nem általános kiválasztás alapján ítélik oda. A jelentkezéshez szükség volt az intézmény igazgatójának, Juhász Zoltánnak a jelölésére. Mellett a pályázóknak 35 év alattiaknak kellett lenniük, és legalább 3 éves könyvtári szakmai gyakorlattal kellett rendelkezniük. Mivel Földesi Csenge 2023 áprilisa óta dolgozik a könyvtárban, idén teljesítette ezt a feltételt. A pályázók két kategóriában indulhattak, egy szakmai tanulmány benyújtásával, vagy egy megvalósított projekt bemutatásával. Földesi Csenge az utóbbit választotta, és az Abstract című könyvtári podcasttal pályázott. A projekt bemutatásához végül egy kis film készült, amelynek elkészítésében vőlegénye Rozsnyai Endre is közreműködött. A díjazott elmondta, hogy a segédkönyvtárosi képzés elvégzése után még átfogóbb képet kapott a könyvtárosi hivatásról. Célja, hogy a podcast középpontjában a könyvek és a kultúra álljanak. Az adásokban elsősorban arról beszélgetnek a meghívott vendégekkel, mely könyvek voltak meghatározóak az életükben és a pályafutásukban. Tapasztalatai szerint ezekből a beszélgetésekből gyakran mélyebb gondolatok is kibontakoznak, amelyek a világnézetet, a hitet vagy akár a közéleti kérdéseket is érintik. Földesi Csenge hangsúlyozta, hogy a podcast sikere közös munkaeredménye. Kiemelte kollégái támogatását, különösen az informatikusokét, Nagy Leventét és Baukó Jánosét, akik a technikai háttér biztosításában segítik a műsort. Hozzátette, hogy az első felvételek Kertész Zoltán igazgatóhelyettes közreműködésével készültek, a napi munkában pedig kollégái rendszeresen átvállalják feladatait, amikor interjúkat készít. Úgy fogalmazott, ez az elismerés nem csak az ő sikere, hanem az egész könyvtári közösségi is. 18. alkalommal rendezték meg a Dobozi Mézes Fesztivált a hétvégén. A gasztrokulturális eseményen a méhészeti kiállítók standjai mellett fogadhajtó verseny és számos szórakoztató program várta az érdeklődőket. A Dobozi Bálint Gergely elmondta, hogy 2009-ben éppen a Mézes Fesztivál hatására kezdett méhészkedéssel foglalkozni. Hozzátette, akkor még csak kevesen választották ezt a hivatást a településen. Mára azonban egyre többen dolgoznak a szakmában, amit fontos helyi értéknek tart. A rendezvény jelentőségét a Békés Csabáról érkezett méhész Földesi Zoltán is méltatta. Elmondása szerint a 70-es évek óta foglalkozik méhészettel, de Békés vármegyében nem találkozott még ehhez hasonló eseménnyel. A fesztiválon több méhészet és szakmai szervezet mutatta be termékeit, amelyek a látogatók szerint is a minőségi munka eredményei. A vásári hangulat idén sem maradt el, a programok minden korosztály számára kínálta kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvény megnyitóján Köves Mihály Doboz polgármester hangsúlyozta, hogy a település büszke hagyományaira, gasztronómiai értékeire és a Mézes Fesztiválra, amely évről évre közösségépítő találkozási pontként szolgál. A fesztivállal egy időben rajtolt el a fogadhajtó verseny is. A versenyzők díszes lovaskocsikkal és felkészített lovakkal álltak rajthoz az akadálypályán. A kétnapos rendezvényen sportversenyek, főzőverseny, kulturális programok és könnyű zenei koncertek is színesítették a kínálatot.

0: Megtelt élettel a hétvégén Békés Csaba Szent István teren, ahol kezdetét vette a kétnapos Csaba nap rendezvénysorozat. A szombati programok elsősorban a családokat és a gyermekeket szólították meg. A hagyományőrző játszótéren és a kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki ügyességüket, miközben sokakat vonzott a hagyományos Csaba szelet osztás és a kolbászkóstoló is. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a rendezvénysorozat néhány évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy a város egykori nevére, Csabára emlékezve közösségi élményt nyújtson a helyieknek. Hozzátettem, idén egy kétnapos családi program kínálattal készültek, amelynek középpontjában a gyermekek állnak, az esti koncert pedig a felnőtteknek is kikapcsolódást kínál. Kiemelte azt is, hogy a kedvező időjárásnak köszönhetően már a délutáni órákban sokan kilátogattak a főtérre. A gyermekeket idén is a Békés megyei Népművészeti Egyesület hagyományőrző játszótere várta. A résztvevők régi játékokat próbálhattak ki, emellett többféle kézműves foglalkozáson is részt vehettek. Az egyesület munkatársa Tóth Ágnes elmondta, hogy minden évben olyan programokat állítanak össze, amelyek gyors sikerélményt nyújtanak a gyerekeknek. A hagyományos körhinta mellett rézmedál, gyöngy és nemezékszer készítéssel is készültek, miközben a régi mesterségeket is igyekeztek közelebb hozni a családokhoz. A Csaba szeletosztása ezúttal is az egyik legnépszerűbb program ellen volt. A süteményért hosszú sorok alakultak ki, miközben a főtéren jó hangulatú beszélgetések zajlottak. A résztvevők közül Rajeckiné Bánszki Mária elmondta, hogy számára a rendezvény igazi közösségi élményt jelent. Hozzátette, gyermekkora óta kedveli a Csaba szeletet, örült a kellemes időnek és várta az esti koncertet is. A rendezvényre számos olyan család is ellátogatott, akik már nem Békés Csabán élnek, de továbbra is kötődnek a városhoz. Pribelszki Márk úgy fogalmazott, számára mindig különleges érzés hazatérni. Elmondta, hogy bár Budapesten született, Békés Csabán nőtt fel, ezért ezt tekint otthonának. Szerint a város nyugodtabb, és mindig örömmel találkozik régi ismerőseivel. A nap programját Döge Csaba és Szilágyi Attila gyermekműsora, kolbászkóstoló, valamint a Mentol Hungária Show koncertje tette teljessé. A Csaba nap programjai vasárnap is folytatódtak. A szervezők további gyermekfoglalkozásokkal, cirkuszi előadással és családi kikapcsolódási lehetőségekkel várták az érdeklődőket. Együttműködési megállapodást kötött a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület és a Veszprémi Egyetemi Sportklub. A Csabai Klub tájékoztatása szerint a két szervezet a jövőben közös célok mentén dolgozik majd a magyar röplabda utánpótlásának fejlesztéséért. A kapcsolat a 2024-2025-ös szezonban kezdődött, amikor Szatmári Lilla kölcsönben Veszprémbe került. A felek ezt követően is folyamatosan egyeztettek, majd Kormos Mihály veszprémi szerepvállalásával tovább erősödött az együttműködés. A korábban a BRS-e együttesével három bajnoki címet nyerő szakember, azóta a Magyar Röplabda Szövetség munkatársaként is aktívan részt vett a Csabai Klub szakmai fejlesztéseiben. Az együttműködés részleteiről tavasszal Baran Ádám veszprémi látogatásán kezdődtek meg a hivatalos tárgyalások. A BRS elnök elmondta, hogy az egyesület küldetésének tekinti a sportág fejlesztését a saját szervezeti keretein túl is. Hangsúlyozta, hogy olyan partnerségeket szeretnének kialakítani, amelyek hozzájárulnak az utánpótlás nevelés eredményességéhez, támogatják a szakmai fejlődést, valamint segítik a tehetséges fiatalok felkutatását és fejlődését. Kiemelte, hogy a Veszprémi Klub elkötelezett az utánpótlás fejlesztése mellett, és örömét fejezte ki amiatt is, hogy ismét együtt dolgozhatnak Kormos Mihállyal, akivel korábban már jelentős sikereket értek el. A két egyesület közös célja, hogy hatékonyabbá tegye a magyar röplabdázás utánpótlás nevelését. Ennek érdekében összehangolják szakmai tevékenységüket, és kölcsönösen támogatják egymást a tehetséges sportolók fejlődésének elősegítésében. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.
5: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Nédo Gézát hallják, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. Július 7-e, kedd van. A mai napon ünnepelné 83. születésnapját a 2013-ban elhunyt Toto Cotogno, az olasz könnyűzene egyik legnagyobb és legelismertebb alakja, akinek legismertebb slágere a világszerte ismert L'Italiano című dal, amellyel végleg beírta magát a zene történelmébe. Toto Cotogno nem csak énekesként, hanem elképesztően sikeres dalszerzőként is dolgozott. Pályafutása során több mint 100 millió lemezt adott el világszerte. A művész nagyon szerette a magyar közönséget, és többször is fellépett Magyarországon. Utolsó magyarországi koncertjét 2019-ben adta a Tüske csarnokban, ahol a legnagyobb slágereit énekelte el a rajongóknak. Tisztelettel emlékezünk rá.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Tetőzik a brazil dráma, nem csak a VB kiesést, de Neymart is siratják. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Brazília búcsúzott a 2026-os világbajnokságtól, miután vasárnap este 2-1-es vereséget szenvedett a norvég válogatottól. A brazil drukkerek ráadásul nem csak emiatt szomorkodhatnak, hanem azért is, mert nagy kedvencüket, Neymart, aki 11-esből betalált, most láthatták utoljára a címeres mezben. Próbáltam, tényleg megpróbáltam. Itt kezdődött minden a MetLife stadionban, és itt is fejeztem be. Most már vége van. Így jelentette be a válogatottból való visszavonulását Neymar, aki 130 találkozón 80-szor talált be a nemzeti együttesben.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
5: Alió, indulunk a kedvesti kedvenceitekkel. Itt a Csaba Rádió, néhány Szalai Balázs vagyok, és mint mindig most is én hozom a legjobb dalokat. Elé pedig sok-sok érdekességet. Innen helyből, na meg a nagy világból. Tartsatok velem, szép estét!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Könyvben meséli el életét Alice Cooper. A legendás rockzenész nagyszabású memoáriában őszintén beszél majd pályafutásáról, a rock and roll viharos éveiről és személyes küzdelmeiről. A kötet felidézi a 60-as, 70-es és 80-as évek zenei világát, és betekintést ad Cooper különleges életútjába, abba az átalakulásba is, amelynek során a botrányairól ismert rocklázadóból később mélyen vallásos ember lett. A könyvben számos hírességgel való találkozás története is helyet kap. A memoár október elején jelenik meg.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A csapatok fogynak.
4: Az én csapatom is kiesett.
3: A helyzet éleződik.
5: Az én titkos favoritom menetel előre.
3: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
6: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
3: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
3: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Már látszik az újabb hőhullám, hiszen egy magas nyomás húzódik a kontinens délnyugati területei fölé, ezt bizony az előző hőhullámhoz hasonlóan megint meg fogjuk érezni, szubtrópusi forró levegő fogja kitölteni, ahogy mondottam először, a délnyugati részeket a kontinensen. Az ibériai félszigeten emelkednek most rohamosan a maximumok. Hőmérsékleti szempontból a spanyolok simán vezetnek, Sevillában már majdnem 45 fokot is mértek, a portugálok sem szerénykednek, ott is 42 fokig forrósodott már a levegő. De hát valószínűleg itt nem is fogunk megállni a következő napok, ezeknél is magasabb maximumokat hozhatnak abba a térségbe, és hát hozzánk is, elsősorban a hét végétől kell majd nekünk is egy újabb hőhullámra számítani, meglehetősen bizonytalanok még az értékek, de az biztos, hogy kánikula lesz, de persze addig is meglehetősen magas hőmérsékleti maximumokra készülhetünk, hiszen a 30 Celsius fokot súroljuk a hétvégéig minden egyes nap délutánonként.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba.
0: Csaba Rádió.

0: TV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A brazilok kiejtése után Haaland vezetésével ismét bemutatták az ikonikus ünneplésüket a norvégok. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Norvégia bejutott a világbajnokság legjobb 8 csapata közé, azt követően, hogy Erling Haaland duplájával legyőzte az 5-szörös világbajnok Brazíliát. A norvégok a továbbjutás után újra bemutatták a már ikonikus ünneplésüket. Annyi változás történt, hogy ezúttal nem a csapatkapitány Ødegaard volt a vezér, hanem a duplázó Haaland.
0: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni. Jó rádiózást hozzá!
5: Olala.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Megújuló fesztivál élményt ígér, idén a Sziget nagy átalakulással készül, ugyanis a főváros legnagyobb fesztiválja 11 különböző negyed várja majd a látogatókat, a hip-hoptól az elektronikán át a művészetekig. Visszatérnek közben az ikonikus helyszínek is, aztán lesznek chillzónák, valamint vadonatúj gasztró élmények. A szervezők azt szeretnék, hogy a Sziget újra egyszerre legyen nemzetközi, budapesti és kimondottan nagyon is saját fesztivál élmény.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Elég nagy a kavarodás az Etna kitörése miatt. Rengetegen ragadtak ott a környező repülőtereken, mert hogy nehezen tudnak most elindulni a gépek. Biztonsági okokból sok társaság visszatartja most a járatokat. Vörös a riasztás egyébként Szicíliában. A vulkán több mint másfél kilométer magas hamufelhőt lövelt a levegőbe, ezért kellett ideiglenesen leállítani a régi forgalmat. A mostani kitörés napok óta fokozódó vulkáni aktivitás előzte meg ismét, szóval tudtak róla, hogy ez lesz. És bár a láva egyelőre lakatlan területeken folyik, a levegőbe jutó hamu komoly veszélyt jelenthetne a repülésre, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék a járatuk aktuális állapotát.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Új balladával jelentkezett Sky Newman, aki kimondottan hölgyeknek dedikálta a friss szerzeményt. A BBC Sound idei győztese most jött ki a vadonatúj koronggal. Ez már a második anyaga, amelyet a Woman I Am című kislemez vezet fel. A

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Az előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Csaba Rádió.
1: Las Vegas lesz Billy Idol nyári rezidenciája. A sztár exkluzív koncertsorozatot jelentett be, amit egy luxus kategóriás hotelben tart majd. A punk rock ikon összesen 5 koncertet ad Vegasban augusztus végén. Billy Idol körül az utóbbi időben zajlik az élet, nemrég ünnepelte új egészestés dokumentumfilmje premierjét. Emellett az énekes zsinórban másodszor kapott jelölést a Rock and Roll Hírességek csarnokának tagjaként, jelenleg a rajongói szavazáson a 7. helyen áll.

0: Magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Zárjuk lassan a mai esténket is. Térjetek nyugovóra hamarosan, ezt kívánom. Minél több pihenést holnap reggelig. Ha pedig még nem tudtok aludni, akkor szóljon természetesen a csapat.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Országos szakmai díjat kapott a megyei könyvtár fiatal munkatársa. Arany minősítést szerzett az Aktív Iskola programban a Lencsési Általános Iskola. Mézes hagyományok és fogadhajtó verseny volt dobozon. Már is mondom a részleteket. Földesi Csenge 3 éve dolgozik a Békés megyei könyvtár munkatársaként, és idén elnyerte az év fiatal könyvtárosa díjat. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség ítéli oda minden évben. A fiatal könyvtáros elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára a díj, amelyet nem általános jelölési folyamat, hanem pályázat útján lehet elnyerni. A részvételhez több feltételnek is meg kellett felelni. Volt egy hivatalos jelölés, amelyet a könyvtár igazgatója Juhász Zoltán tett meg. Továbbá a pályázónak 35 év alattinak kellett lennie, és legalább 3 éve könyvtári intézményben kellett dolgoznia. Mivel Csenge 2023. áprilisa óta tagja a könyvtár csapatának, ez a kritérium idén teljesült. A pályázaton 2 kategóriában lehetett indulni, egy szakmai témájú, még nem publikált írás kidolgozásával, vagy egy konkrét projekt bemutatásával. Földesi Csenge az utóbbit választotta, és az Abstrakt című könyvtári podcast bemutatásával nevezett. Az írásos pályamű helyett végül kisfilm készült, amelynek elkészítésében vőlegény Rozsnyai Endre segítette. A könyvtáros felidézte, hogy miután tavaly Kecskeméten elvégezte a segédkönyvtárosi képesítést, korábban a magyar nyelv és irodalom szakon tanult, sokkal mélyebben értette meg a könyvtárosi hivatás lényegét. Úgy fogalmazott, hogy a podcast alapja a könyvtári gyűjtemény, és szeretné, ha a kultúra és a könyvek jelentenék a műsor kiinduló pontját. Az adások 2 fő kérdéskörre épülnek, melyik könyv volt hatással a vendég életére, illetve pályájára. Bár a beszélgetések látszólag irodalmi témájúak, egyetlen óra alatt gyakran politikát, hitet és világnézetet érintő gondolatok bontakoznak ki. Földesi Csenge hangsúlyozta, hogy a podcast nem csupán az ő munkája, a műsor a könyvtári kollektíva közös eredménye, amely mögött jelentős háttérmunka áll. Informatikus kollégái Nagy Levente és Baukó János pedig segítenek az eszközök összeállításában, az első próbaanyagokat pedig Kertész Zoltán igazgató helyettessel vették fel. Ahhoz, hogy napközben vendégekkel beszélgethessen, elengedhetetlen kollégái támogatása, akik ilyenkor helyettesítik. Úgy fogalmazott, hogy a díj a könyvtár közös sikere is. A Magyar Diáksport Szövetség mozgás ösztönző kezdeményezésében az Aktív Iskola programban jelenleg 606 intézmény vesz részt országszerte. A Békéscsabai Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2024-25-ös tanévben csatlakozott a programhoz, amely azóta az iskola egyik kiemelt rendezvény sorozatává vált. A program sikerességét jól mutatja, hogy az intézmény az első tanévben megszerzett klubtagsági szint után a 2025-2026-os tanévben már az arany minősítéshez szükséges feltételeket is teljesítette. Ennek köszönhetően az iskola számára milliós nagyságrendű támogatási lehetőség nyílik sporteszközök beszerzésére, valamint a tanulók és a pedagógusok számára szervezett élményprogramokra. Az Aktív Iskola program szervezésében és lebonyolításában meghatározó szerepet vállalt Marikné Püski Zsuzsanna pedagógus. Az elismerést Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke, valamint dr. Kaj Mónika, a program szakmai vezetője adta át a szintet teljesítő intézmények képviselőinek a Várgesztesen megrendezett Aktív Iskola Pedagógus Fesztiválon július 1-e és 2-a között. A 2 napos rendezvényen a résztvevő pedagógusok motiváló szakmai előadásokon vehettek részt, emellett csapatépítő sportfesztivál is színesítette a programot.

0: Az ökotudatos életmód iránt érdeklődőket várják július 7-én kedden a Meseházban, ahol egy közös alkotó napon saját újrahasznosítható textil termékeket készíthetnek el a résztvevők. A workshopot Sárközi Mária, az Alkos ne halmozz csoport vezetője tartja. A résztvevők egy ökoszatyrot, egy gyümölcsös hálót és egy kenyeres zsákot varhatnak meg, miközben megismerkedhetnek a környezetbarát hulladék csökkentő megoldásokkal. A szervezők minden szükséges alapanyagot és eszközt biztosítanak, így azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs varrógépük, vagy még nem próbálták a varrást. A program két turnusban zajlik, mindkét időpontban legfeljebb 5 fő részvételével. A részvételi díj 2000 forint, előzetes regisztrációra pedig a Meseház közösségi oldalán a Varjunk Együtt eseménynél van lehetőség. A szervezők célja, hogy a résztvevők egy kellemes közösségi program keretében készítsenek praktikus, többször használható textil termékeket, amelyekkel a mindennapokban is csökkenthető a műanyag hulladék mennyisége. 18. alkalommal rendezték meg hétvégén a Dobozi Mézes Fesztivált, ahol a kiállítók standjai mellett fogadhajtó verseny is várta a látogatókat. A rendezvény évről évre egyre több érdeklődőt vonz, és mára a térség egyik meghatározó gasztrokulturális eseményévé vált. A fesztiválhoz személyes történet is kapcsolódik. Bálint Gergely fiatal dobozi méhész elmondta, hogy 2009-ben éppen a Mézes Fesztivál hatására kezdett el méhészkedni. Akkoriban még kevesen foglalkoztak a településen mézte termeléssel, mára azonban jóval többen dolgoznak a szakmában, ami szerinte valódi érték. A rendezvény jelentőségét erősítette Földesi Zoltán Békés Csabáról érkezett méhész is, aki a 70-es évek óta foglalkozik méhészettel. Úgy fogalmazott, hogy a megyében nem találkozott még ehhez hasonló ilyen jellegű eseménnyel. A standoknál különféle méhészetek és egyesületek termékei sorakoztak, mindegyik minőségi munka eredménye. A vásári hangulat sem maradt el, kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat a Dobozi Méhész Fesztiválon. A megnyitón Köves Mihály doboz polgármestere arról beszélt, hogy a település lakói büszkék hagyományaikra és gasztronómiájukra. Hangsúlyozta, hogy a fesztivál színes program kínálatával igazi találkozási pont és közösségteremtő esemény. A Mézes Fesztivállal egy időben indult a fogadhajtó verseny is, ahol fényes lovaskocsik és erőtől duzzadó paripák várták a rajtot jelző csengőszót. A kétnapos rendezvényen sportversenyek, főzőverseny, kulturális programok és könnyűzenei koncertek is helyet kaptak. Megtelt élettel Békés Csaba Szent István tere, ahol a kétnapos Csabai Napok programok első állomásai várták az érdeklődőket. Szombaton délután a gyerekeké volt a főszerep, a hagyománygyőrző játszótéren és a kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki ügyességüket, sokakat pedig a hagyományos Csaba szeret osztás és kolbászkóstoló vonzott, amelyeknél hosszú sorok alakultak ki. Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy a rendezvény sorozat néhány éve azzal a céllal indult, hogy a város eredeti nevére emlékeztetve közösségi élményt kínál a Békés Csabaiaknak. Elmondta, hogy a település egykor Csaba néven szerepelt, ezért döntöttek úgy, hogy július elején Csaba nappal ünneplik a várost. Idén vidám kétnapos családi programmal készültek, amelyet elsősorban a gyerekekre szabtak, de a Hungária Tribute koncert is sokaknak nyújtott esti kikapcsolódást. Hozzátette, hogy örömteli, hogy az időjárás is kedvezett, így már délután sokan érkeztek a térre. A gyerekeket idén is várta a Békés megyei Népművészeti Egyesület hagyományőrző játszótere. Tóth Ágnes az egyesület munkatársa elmondta, hogy minden évben olyan foglalkozásokkal készülnek, amelyek sikerélményt adnak a gyerekeknek. Régi játékokat, körhintát és kézműves tevékenységeket vittek a térre. Lehetett részből medált készíteni, gyöngyöt fűzni, nála pedig nemezgyűrű készült gyapjúból és gyöngyből. Olyan feladatokat választottak, amelyek gyorsan elkészülnek, ez motiválja a gyerekeket és a szülők is élvezik, hogy a régi mesterségeket is megismerhetik. A Csaba szeret osztása idén is az egyik legnépszerűbb programelem volt. A sütemény hosszú sorokban várakoztak a résztvevők, miközben jó hangulatban beszélgettek a főtéren.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjeles házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet.
3: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye Damjanics utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagyta, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben. Beköltözni, én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen.

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó. Nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel teli befestették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment. Azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete, hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk, nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjete szeretnénk.

0: csak az élet.
1: Kezdjeteken élni.
2: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba rá.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.